0: Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.
1: Az időjárásról.
0: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról

0: kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb-Körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat is. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
1: Az időjárásról.
0: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után délután 27-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

92.5 Rádió. Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

S ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátam,

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósít

0: néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja, az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A műsor, ahol én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu-ra, és akár a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy érdekes témát hoztam, a kérdésünk nem más ma, mint hogy volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Az ötlet pedig onnan jött, hogy egy ismerősömmel beszélgettünk a múlt hétvégén, és tök érdekes dolgokat mondott, ugyanis neki családi kötődése van egy másik kultúrához, ezért megkértem, hogy foglalja már össze nekem egy üzenetben, hogy mi is az, amit ő átélt, és hogy pontosan hogy is néz ki ez a dolog, és ennek apropója jött az ötlet, hogy talán fel lehetne tenni ezt a kérdést önöknek is, úgyhogy elolvasom Ildikó üzenetét, aki hát tulajdonképpen az én kérésemre írta ezt nekünk, ő is ceglédi lakos, úgyhogy figyelem, érdekes sztorik várhatóak, de a lényeg az, hogy ha esetleg ötletet kapnak, és van kedvük megírni a hasonló történetüket, akkor ezt megtehetik tehát a 0635-925-925-ös SMS számon. Tehát Ildikó írja, a vőlegényem horvát Dalmáciából származik némi olasz felmenőkkel. Azt hittem teljesen hasonlóak, mint mi, csak szomszédország. Voltak meglepetések, még a mai napig kibuknak a kulturális mindennapokban előforduló különbségek, itthoni kínos szituk, amiken össze is veszünk, mert ő teljesen máshogy gondolja,

0: itt pedig tök természetes dolog. Van, amit észrevétlenül átvettem, akarva akaratlanul, hiszen sok időt töltünk együtt. Nekem már fel sem tűnik, mások pedig ki vannak akadva teljesen. Illetve apartmanozik szezonban, na ott mindenféle nemzetiség megszáll és oda téved, vannak furcsaságok meg vicces sztorik, de tegyük félre az egészet. Szóval, nagyon katolikusak, tényleg. Napi 3 mise egy kisebb városban is meg van tartva, és mind a 3-szor dugig van, mindenki jár misére, nem csak az idősebbek, hanem az egész család. Kiöltöznek, a gyerekeket is kiöltöztetik, hajuk megcsinálva, mint a divat bemutatóra készülnének. Ha valakit nem látnak misén, rá is kérdeznek akár miért nem jár. Minden házban, minden szobában feszület a falon, nappaliba Jézusos képek, hűtőmágnesek, imakártyák mindenkinek, ez tök normális. Déli harangszókor imádkozás, ebéd-vacsora előtt közös imádkozás. A papok, fiatalok, jófejek, mindenki jóban van velük, ebéd-vacsora vendégek minden családnál fél évente egyszer legalább. A keresztelkedés nem kopott ki, mindenki meg van keresztelve, legtöbbször már baba korában. Nagy esemény, fotóst fogadnak, teljes pucban megy az egész család. Az iskolában majd templomi kórus tag lesz, vagy aki nagyon menő, az oltárfiú. És egyáltalán nem ciki, ez nekik normális, aki nem katolikus ott, az egy UFO, vagy hasonló. Hatalmas több generációs házak egymás hegyé hátán kerítés nélkül, és a legtöbb generációs házban tényleg lakik 3 generáció, a nagymamával elkezdve az unokáig, dédunokáig. A család a szent, unokatestvérekkel is megvan a napi kapcsolat, átjárkálás, és a legnagyobb viták az örökségen sem végződnek úgy, hogy aztán ne beszéljenek egymással. A karácsony, újévi ebéd, újév első napján, húsvét vagy 50 fős családi esemény, ahol 100 főre főznek és sütnek a nők. Legutóbb 300 fős lakziban voltunk, ahol a násznép már előtte jól beívott. Ami talán a legmegosztóbb, vagy bicskanyitogatóbb téma lehet, hogy a férfiak öröklik a családi házat és a vagyont. Indoklás, ők viszik tovább a családi vezetéknevet is, a nőknek pedig párt kell találni és férfihez kell költözni. Ezért a fiú születése nagy öröm, a lányi is persze, de úgy mondják, hogy mindenhova kell legalább egy fiú, aki viszi tovább a családnevet. Ott még a női férfi szerepek jobban megmaradtak, ugye a nő költözik a férfihez és vezeti a háztartást, a férfi pedig dolgozni jár és eltartja a családot. Nincs akkora para belőle, hogy valaki munkanélküli, vagy ha a nő nem dolgozik, és egy ismerősük például most munkaviszony nélkül szült nemrég, és nem is tervez elmenni dolgozni, mert egy fizuból megoldják a család fenntartást. Hát érdekes. De van még tovább, az életmódjuk totál YOLO, ezt most a hallgatóknak mondom, hogy you only lived once, ez azt jelenti, hogy egyszer élünk, ebben az életmódban vannak, tehát folytatom az üzenetet, le vannak lassulva, nem hajtják szét magukat, nem idegeskednek, aki keveset keres, is elmegy kávézni a kaszinóba vagy a fogadóba, irodába játékgépezni. Hirtelen emberek, néha kiszámíthatatlanok, temperamentumosak és makacsok. Én például sokáig kényelmetlenül éreztem magam, mert a páromék családjában egy egyszerű beszélgetés, hanghordozása, tempója olyan, mint nálunk egy veszekedés. Most már totál megszoktam, hogy nem veszekednek, ők csak így beszélgetnek. Ami a szívükön, az a szájukon, de nagyon őszinték és nem kétszínűek. És még egy utolsó, nagyon büszkék az országukra, a politikai hovatartozástól függetlenül, imádja mindenki a hazáját. Hát Ildikónak nagyon köszönjük, és reméljük, hogy ez jó ötlet a mai témához. Írjanak nekünk, hogyha vannak félre sikerült találkozások más kultúrával. Jöhetnek az üzenetek 0635 92 92-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: szeretne.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, és a kérdésünk ma nem más, mint hogy volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? 0635 92 95 5-ös, jönnek az üzeneteink, Dávid az első. Próbaidőm elején bementem valamiért a sötét irodai raktárba. Pakolázás közben egy fekete lepellel takart alak megmozdult a sarokban, majdnem infarktust kaptam, felkiáltottam nyögve, hogy Jézusom, mire a szellem is megijedt tőlem. De lassan csak összerakta az anyám, hogy valójában a muszlim kolléganőm imádkozott csendben, burkában, akkoriban elég sok paranormális horrort néztem. Na, ez igen egy érdekes kis eset, ráadásul a felkiáltásod nem biztos, hogy neki mondott bármit is, nem ugyanahoz az Istenhez imádkoztok általában, de a lényeg az, hogy igen, ez egy félre sikerült találkozás, és tulajdonképpen beleilleszkedik a témánkba tökéletesen. Ha önnek is van hasonló története, küldje el nekünk. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenet küldővel. Nem olyan félre sikerült, inkább kicsit vicces történet. Amerikában voltam egy céges továbbképzésen, és a belépésnél 4-5 dolgozó várt ott. Én meg örömmel odamentem, egyenként mindenkihez és kézfogással bemutatkoztam. Aranyosak voltak, de láttam, hogy ez kicsit szokatlan nekik, aztán leesett, mikor láttam a többieket, akik csak a szokásos amcsi Hello, how are you kört futották velük, utána már én is adaptálódtam ehhez. Igen, ha esetleg valaki hallott már olyan adást, amiben erről beszélgetünk, akkor tudhatja, hogy én is jártam ki Amerikában. Közel négy hónapot ott voltam, úgyhogy mondhatni, ott is laktam egy időre, és hát tényleg mások a bemutatkozási meg köszönési szokások. Ott csak megkérdezik, hogy how you doing? Mi újság van? Mi a helyzet? De tulajdonképpen erre választ nem is várnak, csak így megillik kérdezni, és ennyi. Úgyhogy mi meg ebbe estünk bele többször, hogy erre a kérdésre mi mindig válaszoltunk rendszeresen, holott nem vártak választ igazából, de náluk ez a szokás, kicsit más az egész. Inkább nekem az volt az érdekes, mi ott többen Európából érkeztünk, nem csak Európából, de nem amerikaiak voltak elsősorban ezek a lifeguardok, ezek a medenceőrök, amilyen munkát mi végeztünk, hanem voltak szerbek és oroszok is egyébként, és velük azért egy pár dologban egyezett a kultúránk, sok minden másban még nagyon nem, de minden esetre érdekes volt, hogy ennyire multikulti helyen dolgoztunk, Amerikában egy ilyen európai vegyesvágott csapattal, tulajdonképpen nekem nagyon élvezetes volt. Sokat dolgoztunk, de mindenképp megérte, és hát kulturális tapasztalatgyűjtésnek nem volt utolsó. Azt képzelje el a kedves hallgató, én akkoriban is foglalkoztam zenével, hogy amikor a belgának a Gépkocsi című dalára a színesbőrű srácok, akik ott az ottani közeli apartmanokból jöttek át hozzánk bulizni, rázzák a karjukat és nyomják ezt a hip-hopos mozgást, és belgát hallgatnak, miközben szerbek és macedónok és még nem tudom hányan mindenféle kultúrából ott táncolnak a magyar zenékre, amiket én játszottam, hát elképesztő élmény volt. Egy idősebb svéd úr a munkahelyemen valahogy a délszláv háborúra terelte a szót, és mondtam neki, hogy igen, szörnyűséges népítást csináltak a szerbek. Voltam Vukovárban, a saját szememmel láttam a kórházat, amit ágyúznak például. Hát kiderült, hogy ez a fickó lehet, hogy svéd állampolgár, meg jól beszél svédül, de eredetileg boszniai szerb, csak a 90-es évek óta él itt. Elég mérgesen kiabált le, azóta nem is köszön legtöbbször, írja nekünk Mihály. Hát köszönjük szépen, ilyen történeteket várunk, ami akár meglepő, akár meghökkentő, és egy kis kulturális különbség az, ami okozza. 0635 92 95 5-ös.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, kulturális különbségekből adódó félre sikerült találkozások a mai témánk, és már megyünk is tovább a kedves hallgatók üzeneteivel. Egyszer negyedéves céges meetingen tavasszal egy muszlim srác elkezdett panaszkodni, meg kötekedni, hogy mi az, hogy nemrég karácsonyos díszek is voltak az irodában, nem általánosan, hanem néhányan, akik tartják, szoktak vinni díszeket az asztalukhoz, ami mellesleg más vallású embereknél is megy, ami a saját ünnepeiknél szokás. Most meg a húsvétozás megy. Nem akarta megérteni, hogy nem kötelező részt venni semmiben, nem segítette a sztereotípiákat, az már tuti. Réka volt az üzenet küldője, nagyon szépen köszönjük, és hát igen, sokszor más szemében a szálkát és a sajátunkban pedig a gerendát sem látjuk meg. Igen, hogyha más is szokott a saját ünnepköréhez kapcsolódó tárgyakat, dolgokat, díszeket bevinni, akkor hagy legyen már elvárható, hogy főleg, hogyha valakinek az országában vagyunk, hogy a sajátját kiteszi, de ez nem mindig. De azt is lehet egyébként, hogy belegondolok így jobban, mi van, hogyha csak volt kint olyan dolog, ami számára sértő volt valamiért, de szerintem egyesével meg lehet beszélni egymással, úgyhogy meg lehet így oldani. Minden esetre köszönjük az üzenetet, pont erről szól a műsorunk, hogy ilyen eseteket várunk. Multinál nálunk is volt ilyen pár megnyilvánulás, hogy nekik annyira furcsa, hogy a kis karácsonyi izzók meg apró díszfények vannak az asztalokon. Nekik meg közben három meeting szobából imahelyet alakítottak ki, és természetesen olyankor keresni sem lehet őket, de mi ezt persze elfogadtuk. Na igen, erről beszélek, hogyha valamire vannak igények, mert az az ő szokásuk, akkor a mi szokásaink ne legyenek már feltétlen problémák, de szerintem azért elenyésző azoknak a száma, akik így ebbe tényleg belekötnek. Nem tudom, nem sokszor volt ilyenben részem, főleg nem egy multinál, úgyhogy minden esetre nagyon köszönöm az üzeneteket. Van török, szerb, szír, osztrák kollégám is. Egy sima ebéd, kávézás vagy félmondat is félre sikerülhet bármelyik nap. Írja nekünk Gábor, és nagyon köszönjük, amúgy az izgalmas lehet. Pont erről beszéltem én is az első blogban, vagy talán a másodikban, hogy nagyon érdekes különböző kultúrákkal együtt bulizni mondjuk, mert sok mindenre sokan máshogy reagálnak, de nálunk persze nem volt semmi probléma, úgyhogy tulajdonképp azt kell, hogy mondjam, hogy ez így rendben van, csak mindenki legyen figyelemmel a másik felé. Nagyon szerencsésnek tudhatom magamat, van pár muszlim barátom, sokszor ők az elsők, akik boldog karácsonyt kívánnak nekünk. Ők is megvetik azokat, akik nem képesek beilleszkedni a társadalomba, és ilyen dolgokért csinálják a cirkuszt. És szerintem ez a jó hozzáállás, nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, még hogyha nevet nem is kaptunk hozzá. És akkor muszlim témában azt hiszem, hogy van még egy üzenetünk. Igen, magyar muszlim vagyok, és nem illik szidnom más muszlimot, de az ilyen elmegy a francba. Bomlasztó, egocentrikus baromviselkedés ez, írta nekünk Soma, és nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Ha igen, küldje el, nekünk nem kell tragédiának lennie, lehet egy vicces történet is. 0635 92 5 92.
1: FM 92 5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és hát jönnek a válaszok szerencsére. Nem félre sikerült, csak vicces. Indiai kollégával csapat építettünk dobogókön kirándulással, írtó nehéz volt meggyőzni, hogy az erdőben tigrisek egyáltalán nem várhatóak. Ezt egyébként teljesen jó, én is voltam többször ott kirándulni, és tényleg nem voltak tigrisek. Lászlónak nagyon köszönjük az üzenetet. Most pedig bíborkái következik, esküvőn összeültettek minket, barátnőmet és engem, a külföldi vendégekkel, mert mi legalább tudunk külföldiül, Marika néniek meg nem. Jó is volt a hangulat, amíg barátnőm el nem kezdte elég erősen kínálni a török párnak, akiket amúgy évek óta ismert, a pálinkát, hogy igyák már meg a pertut. Én próbáltam visszafogottan célozgatni, hogy nem kéne. Ők nagyon aranyosan próbálták minél udvariasabban visszautasítani, de sajnos páromban akkor már több alkohol volt, mint ahogy felfogta volna ezeket az utalásokat. Miután amúgy szintén nagyon kedvesen a tudtára adták, hogy hát izé van ez a vallásunk, az egész asztal nagyon jót nevetett, csak szegény barátnőm süllyedt az asztal alá fülig vörösen. Hát egyébként ez igencsak komoly, de vicces történet, és hát igen, itt most mi magunk feledkeztünk meg a kulturális különbségekről. Igen, hát és hússal sem illik az indiaikat megkínálni, mármint egy disznóhússal, erre is figyeljünk oda esetleg. Van még üzenetünk bőven, ne féljen a kedves hallgató, szintén vallás, céges évzáró, kolléga csak halat ehet, sertés nem, ez jelezve is lett az étteremnek. Nekünk szarvas pörköltet állatok fel, neki talán sügért, szalonnával tűzdelve. A felszolgáló pedig nem értette a problémát. Hát igen, mert ugye halat hozott. Az, hogy volt egy kis disznó sertészalonna rajta, hát most üssek ő, hát megesik a legjobbakkal is. Még egy rövid üzenet, mielőtt zárjuk ezt a blokkot, boltban érdeklődtem az eladótól Kínával kapcsolatban, és mondta, hogy nem tudja, mert ő vietnámi. Hát mondjuk ez is jogos, igen. Nem könnyű külsőleg megmondani, hogy ki honnan származhat, és ezekből is lehetnek ilyen vicces szituációk, vagy olyanok, amit rádióba küldenek el nekünk válaszként. Köszönjük szépen, hamarosan a második órával folytatjuk, ugyanez lesz a témánk, tartsanak velünk akkor is, néhány zene és a hírek után jövünk.
1: Helyi információt első kézből.

változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat is. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után délután 27-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig még mindig ugyanaz. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? 0635-92-95-ös kívánság@ceglidradio.hu, és most Blanka üzenetével megyünk tovább. Egy indiai kolléganőnek halálfélelme volt a jelenlétemben, ha egy légtérben voltunk, mert nagy darab vagyok, hangos, és úgy eszem az oldalast, mint más a ropit. Mikor szóltak erre a kollégák, hogy ez a szitu, oda mentem hozzá, és belemondtam a rettegő arcába, hogy ha bántja valaki, szóljon, és a kezébe adom a gerincét, mint a predátor. Aztán ökölpacsisztam vele, másnap hozott nekem valami zöldséges sütit, és azt mondta, hogy már nem fél, és köszöni, hogy tisztáztuk, mert nagyon agresszívnak és hatalmasnak látott, mint egy megvadult elefántot. Mondtam neki, hogy nincs ilyenről szó, és majd megszokja a balkán feelinget. Blanka volt tehát az üzenet küldő, szerintem remek történet, és hát igen, elég csak abból kiindulni, hogy neki túl hangos voltál, és lehet, hogy már ez is megijesztett, hogy miért kell valakinek ennyire hangosnak lenni, biztos túl agresszív vagy ilyesmi, és fél tőled, tisztáztátok, és így már minden oké. Nagyon szépen köszönjük a történetet. New Yorkban a JFK-n, repülőtér, vártam a barátnőmet, hogy megérkezzen. Egy indiai csaj leült mellém, és a beszélgetés elején kedvesnek mutatta magát. Majd feljött témaként, hogy honnan származom, aztán valahogy a romákra terelte a témát, hogy nekem mi a véleményem róluk, meg hogy az országom miért utálja őket. Aztán már olyan agresszívan kommunikált, hogy ha velük van bajom, akkor személy szerint vele is, mert egy származásúak. Rendesen féltem már tőle, úgyhogy gyorsan elköszöntem, ahogy megérkezett a barátnőm. Gondoltam magamban, tök jó, hogy kb. Egy órája léptem be az USA-ba, és egyből rendőrt hívnak majd rám, mert egy indiai csaj mérges lett. Hát igen, ezek is érdekesek, hogyha valaki úgy tűnik, hogy jót akar, nem feltétlenül szabad benne megbízni, mi akkor is, hogyha csak egy akár ilyen faji jellegű kérdésről beszélgettek. Mindenki csak óvatosan, és ne szaladjon semmilyen véleménybe bele, hát vagy fejjel a falnak legalábbis. Vajdasági magyarokkal és szerbekkel elmenni inni, és úgy érni haza, mint aki félig halott, az ér. Szerintem ér. Nagyon szépen köszönjük, bár a hallgató nem vállalta nevét, vagy csak lemaradt. Minden esetre ez is egy érdekes kaland. Hát igen, az erdélyekkel is izgalmas ez az iszogatás dolog, meg hát ugye, ahogy meséltem, én szerbekkel és oroszokkal is kocintottam annak idején, a 2010-es évek elején Amerikában, hát az is komoly volt. Tudnak inni, ez igaz. A reptéren búcsúztattuk éppen a feleségemet a gyerekekkel, mert munkaügyben utazott. Erre odajött egy részeg, fehér, ám láthatóan nem magyar férfi, és 20 centiről vigyorgott a síró gyerekekre a síró felesége mellett. Végül pár perc után csak észrevette magát, hogy mi most nem fogunk vele barátkozni, és akkor

sétált. Hát ez is egy érdekes találkozás, félre sikerült szituáció egy másik kultúrával, és hogyha önnek is van ilyene, küldje el nekünk 0635 925 925. FM 92

0: Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Ha igen, küldj el a Ceglét hangjában 0635 925 925-ös kívánság@ceglitradio.hu. Vannak még érdekességeink, menjünk is tovább. Egy ismerős mesélte, hogy Olaszországban, már nem emlékszem, hogy melyik városban, de rá se bagóztak a kávézóban, amikor rendelt, mert mindenki a meccset nézte. Úgy tűnik, hogy abban a kultúrában a meccsrészés is része a munkaidőnek, írja nekünk Olivér. Hát bizony, ott, hogyha olyan meccs van, ami fontos mindenkinek, akkor az tényleg fontosabb mindennél, és szerintem ugyanígy van a Forma 1-el is, amikor a Ferrari a pályán van, akkor minden olasz a képernyőt nézi. Jó, nyilván nem mindegyik, de sokakat érdekel. Én találkoztam egy rendkívül csinos dominikai lányjal Spanyolországban, aki nem hitte el nekem, hogy Magyarország létezik, azt hitte, hogy csak ugratom, amíg meg nem mutattam a térképen, írja nekünk Peti. Hát ez is komoly, ennyire mesebeli ország a miénk. Egyébként most jutott eszembe, hogy Olaszországban egyszer pizza előtt akartunk kávét inni, és a pultos csajnak szó szerint fennakadtak a szemei, és elkezdett kiabálni, hogy coffee before pizza, mamma mia! Írja nekünk Kinga. Nagyon jó a sztori, tehát, hogy pizza előtt kávézni, hogy lehet ez, hogy lehet ilyet csinálni, hogy pizza előtt kávé, mindenek megvan a maga helye és ideje, de a pizza elé kávét, azt nem, azt semmiképp nem. Ugyanez a vélemény egyébként a Hawaii pizzáról, mert mit keresne az ananász a pizzán. Bevallom, hogy én is megeszem néha, de soha nem rendelnék olyat, csak hogyha valakitől tudok lopni egy szeletet, akkor néha szívesen megeszem, de azt az olasz ismerőseimnek nem mondják el, kérem. Nem félre sikerült, csak picit érdekes, muszlim kolléganőim is imádkoztak, mikor azt kellett tenniük, plusz Ramadánkor ugye, ők böjtölnek, tehát az ebédszünetet nem vették ki, ezért annyival előbb mehettek haza. Ezt csak így a munka rugalmassága miatt említem, szerintem tök jó. De egyébként igen, hogyha valaki így reagál, hogy nincs kivett ebédszünet, úgysem mehetnek, akkor annyival előbb végeznek. Teljesen jó. 15 éve volt kb. Kempingben, hogy a szomszéd muszlim család az út közepére terítette ki, vagy öten az ima szőnyegét, és ott imádkoztak. Lehet flepnisek voltak, nem tudom, de akkoriban ez még ijesztő volt és nagyon fura, főleg, hogy elvileg privát ez a dolog. Nem tudom, mert ugye Isztambulban több ilyet is láttam azóta, de ott is vannak nyilván ima helyek, ahol lemosdanak, stb. Minden esetre fura jelenség volt, főleg egy földúton. Írja nekünk Enikő, hát nagyon köszönjük, és igen, tényleg vannak furcsaságok, de pont erről szól ez a műsor, hogy pár ilyet szedjünk össze. Egy hetes tanfolyam Angliában a mellettem ülő arab meg volt fázva, egy héten át szívta hangosan az orrát percenként 5-ször. Céges összejövetel. Két indiai kollégával egy apartmanban voltunk, az egyik minden reggel fél órán át harákolt és köpködött a fürdőszobában, a másik valószínűleg alacsonyabb kaszba tartozhatott, mert nem használhatta ugyanazt a fürdőszobát, noha neki is egyszerűbb lett volna. Írja nekünk Benedek. Nagyon szépen köszönjük a véleményeket, és hamarosan az önökével, hogyha elküldték nekünk, megyünk tovább. Persze nem kötelező elküldeni, csak ha van kedvük, hogy van ilyen történetük. Még két blokk, amiben visszajövünk, és valószínűleg a mai napon zárjuk is a témát. Most már eléggé szép számon jött üzenet, ezzel most már betelik a műsor. Hogyha nagyon sok érkeznek, akkor lehet, hogy lesz folytatás, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez csak egy adásos téma lesz. Tartsanak velünk!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrid Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszintemelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: turista.
1: Gábor annyit írt nekünk, hogy miközben Anglia az udvarias úriemberekről ismert, a munkásosztály a legprolibb a világon. Köszönjük szépen, ez is egy vélemény, és hát tulajdonképpen más kultúrákkal foglalkozunk ma a Cegléd hangjában. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Tulajdonképpen erre a kérdésre adta meg a választ a kedves üzenetküldő, de vannak még más üzeneteink. Egy chilei üzletasszony asztalára ivott 25 évesen, pedig akkoriban nagyon bírtam az alkoholt, írja nekünk Zoli, hát ez megtörténik. Egy másik üzenet, indiai kolléganővel együtt ebédeltünk, és elkezdett mellettem hangosan harákolni, hallatszódott, hogy jön föl neki a slájm. Nem tudtam folytatni az evést, küzdöttem, hogy az öklendezésemet visszatartsam. Ezt Petra küldte nekünk, igen kellemetlen szituáció, de náluk ez az étkezés közbeni mindenféle böfögés és társai, azt hiszem, hogy ez bele szokott férni, hogyha nem keverek össze valamit, de az is lehet. Szóval néhány kultúrában ez belefér, csak hát mikor mi nem számítunk rá, az igencsak kellemetlen. Itt van nekünk Viktor üzenete, nem kimondottan én csináltam, de részese voltam. Velem együtt 5 kollégát vettek fel egyszerre a céghez, és egyben volt tartva a HR része az első napnak. Egyik srác kínai volt, de perfektől tudott magyarul, mert itt nőtt fel. A cégvezetője, akinek mi dolgoztunk, egyenesen belekérdezett a srácba, hogy te kínai, japán vagy mi vagy. Meg se várta a választ, rávágta magának, hogy igazából mindegy, nekem mind rizsesek vagytok. Az összekötő emberünk csak fogta a fejét egy pár másodpercig, aztán mentünk tovább. Ez is egy korai élmény volt számomra, hogy miért tartunk itt. Na hát igen, ez azért tényleg bántó, főleg, hogy amúgy Magyarországon nevelkedett, szóval nem is értem, hogy ezt hogy nem érzi pár ember, hogy mikor bántó esetleg az, amit mond. Angliában élek, csak félre sikerült élményeim vannak. Ami még engem is meghökkentett, mikor a kamionos kirakta az ima szőnyeget a járdára és imádkozni kezdett egy mellékutcában. A mosdóban tele van a WC üres poharakkal, amikben viszik a vizet, de teljesen természetes. Hogyha nem a fenekjüket mossák a WC-ben, akkor a lábukat a mosdóban, amíg te kezet mosnál. Igen, ez kellemetlen, amikor... De nekik ez tök természetes, mert szoktak ilyet csinálni, nálunk pedig ilyen nagyon fura dolog. De bár gondolhatnák, hogy ez nem egy lábmosó, hogyha olyan magasra tesszük. Mindegy, a lényeg az, hogy furcsaságok vannak, főleg, hogyha meghallgatjuk a következő üzenetet. Jó pár éve Jeruzsálem óvárosában sétáltam, és egy csapat hosszú pajeszú leköpött mindenféle előzmény nélkül, írja nekünk Fanni. Hát ez nagyon beteg, ez nagyon beteg. Nem tudom, hogy mivel bántottad így meg őket, valószínűleg csak a jelenléteddel, vagy az öltözékeddel, vagy nem tudom, de minden esetre ezek szerint fölhúztad őket. No, hát még hogyha meglepő is, és nem mindig vidám ez a műsor, minden esetre sok érdekesség elhangzott. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Ha esetleg igen, talán még egy-két ember üzenete belefér, hogy az utolsó blogban azt megosszam önökkel. A Cegléd hangja hamarosan, néhány zene múlva folytatódik, tartsanak velünk.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Ami minden ismert.

0: ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön. Én Vörös Nándi vagyok, és egy egyadásos témával jelentkeztünk. Volt már félre sikerült találkozás egy másik kultúrával? Reméljük elküldték nekünk a válaszokat, mert ennyi fér bele, most már ne küldjenek. Amik itt vannak előttem, azokat fel fogom olvasni, és aztán zárjuk ezt a témát. Holnap pedig egy egészen újjal jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Marcsi üzenete a következő. Találkoztam a férjem bangladesi családjával, és mindenkit körbepuszilgattam üdvözlésképpen. Nem értettem, hogy miért néznek olyan furcsán. Előző évben egy indiai barátommal tettem ugyanezt, utólag ő elmondta, hogy még senki nem adott neki puszit. Gondolom a családján kívül, de ki tudja, de tetszett neki, úgyhogy nem tiltakozott. Nyomoztam, Indiában családon belül sem adnak puszit. Nyilván előfordulhat, de nem jellemző. A tradicionális indiai kultúrában kézfogás sincsen, nyilván a modern korban, irodai környezetben előfordul. Az arab kultúrában pedig az ellenkezője azonos nemű embereknél teljesen elfogadott, sőt, sok esetben elvárt minimum a kézfogás, és gyakran a puszi is, barátok között is, akár munkahelyen is. Azt akarom ezzel mondani, hogy ezek nem ilyen univerzális dolgok, hanem kultúránként eléggé eltérőek. Írja nekünk Marcsi, és köszönjük a képbe helyezést, hogyha nincsen ilyen a baráti körben, mert mint más nemzetiségből származó, akkor ezek mind hasznos információk lehetnek, hogyha találkozunk valakivel. Van még üzenetünk, ne izguljanak! Még igen fiatal koromban késő este, amikor bementünk egy kocsmába, és csak úgy néztem ki a fejemből, egy fickó elkezdett velem kötekedni, hogy miért nézek felé. Ez az ő országában, Szíriában annak a jele, hogy ki akarom hívni verekedni. Hát, hiába voltam akkoriban kölyökképű, benézte, szerintem tipikusan ezért nézett ki magának, mert volt bennem vér, és beleálltam a dologba. De higgadtan mondtam neki, hogy ez itt rohadtul nem Szíria, hanem Magyarország. Mint kiderült, nem hiába beszélt tökéletesen magyarul, mert valóban a 80-as évek óta élhetett itt. Valahogy csak ennyi kellett az öregnek, mert utána visszavett, és a végén még jobb hangulatba is átcsapott a beszélgetés, ahol még a vallások közötti közös pontok és a békesség fontossága is előjött. Na ez a jó, egyébként ezt kell kihasználni valahogy ügyesen, hogyha már beszélgethetünk más kultúrával, még hogyha nehezen is indul esetleg, akkor is át lehet csapni egy tök jó beszélgetésbe. Számtalan ilyen nem volt már, nem feltétlenül csak más kultúrából, hanem lehet, hogy egy részeg emberrel sikerül aztán úgy mozgatni, forgatni a beszélgetést, hogy végül még békességbe jövünk el, és esetleg mind a kettőnek jobb az estéje utána, ahelyett, hogy kitört volna egy balhé, úgyhogy szerintem ez a jó út. És hát ez igazán szomorú, de sajnos ezzel zárjuk a mai adást. Külföldön laktam, egy kínai hölgy elém köpött az utcán, majd pár méter múlva egy szíriai férfi arcon tüsszentett. Ez mindennapos volt ott. Írja nekünk Emese. Hát azért ne legyen mindennapos, ezek azért furcsa dolgok, de ezek szerint akkor te, mintha hozzászoktál volna, nagyjából úgy írsz erről az egészről, de köszönjük szépen az üzenetet. Igen, hát ha levonhatunk valamilyen tanulságot, nagyon különbözőek a kultúráink, és talán inkább arra kell törekedni, hogy megértsük az ő kultúrájukat, nem pedig, hogy tiltakozzunk ellenük, vagy rögtön szembe menjünk vele. Minden esetre köszönjük a rengeteg üzeneteket, holnap a Ceglét hang egy egészen másik témával jelentkezik, de Vörös Nándi akkor is itt lesz, aki köszöni megtisztelő figyelmüket, és most búcsúzik, a viszont hallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanolyan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőműnél, többen még kórházban vannak a lengyel busz baleset után. Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő penék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset sérültjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál, 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint újat lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott kármelita és parlament is várja az érteklődőket. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzése is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a záró felvonulást, a tisztavatást, a légi parádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást.
1: Az időjárásról.
4: Napos idő lesz hajnalban, még több felé, délelőtt már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, hajnalban 12-19 fok, délután 27-33 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: ébredezést kívánok a kedves hallgatóknak. Augusztus 19-e van, és szerda. Ennek ellenére a mikrofonnál Becker Bernadett, de lesz ennél több csavar is még ezen a héten, sőt, mai napon. Süveges András kollégánk elszabadságolta magát egy kicsit, helyes, jó pihenés csüvi, viszont természetesen az adásnak mennie kell, ezért ezt egy egészen érdekes és új módon oldottuk meg. Reggel 6 és 10 óra között együtt rádiózhatunk, 10 és délután 2 óra között érkezik Szabó Kristóf, aki egy új sávban, egy új műsor részben próbálja ki így magát. Délután 2 órakor pedig visszatér Tóth Barbie, egy iciri-picirit. Más élvezheti ki a babuci társaságát, és Barbie velünk tölt néhány órát. Szóval így alakul a nap, Szatmári Gábor pedig természetesen érkezik este, mint biztos pont. Induljon a jó reggel, Cegléd, még csak reggel 6 óra múlt néhány perccel, szóval addig még, hogy a többiek is megérkezzenek, történik egy s más.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Augusztus 19-e van a nap, amikor a Hubák ünnepelhetik névnapjukat. Ismeretlen eredetű régi magyar személynévről van szó. Kedves Hubák, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: És még néhány gondolat augusztus 19-éről, természetesen a kalendáriumban majd részletesebben is belepillantok 8 óra után valamikor, de azért van egy-két évforduló, amivel nem szeretnék elmenni szó nélkül, már hajnalok hajnalán sem, hiszen pontosan 66 éve annak, hogy Cegléden megszületett Rátóti Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes és kiváló művész. És még egy születési évforduló, 63 éve, ezen a napon megszületett Joey Tempest, a Europe énekese. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek változatosan.

A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára. És bármennyire is szeretem Rátóti Zoltán hangját hallgatni, tőle nincs a felvételünk, zenei felvételünk, sajnos. Viszont akiktől van, Europe természetesen, és a születésnapos Joey Tempest. The Final Countdown, ezt szalít a 92-ten. Jó, tudom, régi dal, de azért nem olyan rossz, ugye?

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáki András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőműnél, többen még kórházban vannak a lengyel busz baleset után. Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset sérültjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét. Halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál, 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint újat lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Kármelita és parlament is várja az érteklődőket. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a záró felvonulást, a tisztavatást, a légi parádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látvány előadást.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz hajnalban, még több felé, délelőtt már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19 fok, délután 27-33 fok lesz.

0: Taylor Swift indította a fél órát, ez volt az a Faith of Ophelia 2025-ből, a 92-5-ön pedig a jó muzsikák mellett természetesen, bármint hogyha én vagyok reggel adásban, természetesen jön a horoszkóp, Benson volt után Beautiful Things. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jöjjön át a horoszkóp, kedves Kos, érdemes egy kis lépést hátrálnod a sűrű teendőktől, hogy perspektívát nyerj a szakmai céljaidat illetően. Egy váratlan felismerés segíthet abban, hogy a munkahelyeden hatékonyabban oszd be az energiáidat, így a hétvégére már csak a pihenés maradjon. A magánéletben a türelem lesz a legfőbb szövetségesed, különösen ha nézeteltérések adódnának egy családtaggal. Engedd meg magadnak a lassítást, és ne félj segítséget kérni, ha úgy érzed, túl nagy teher nehezedik a vállaidra ebben a mozgalmas időszakban. Bika. Anyagi téren kedvező változásokra számíthatsz, talán egy régebbi befektetésed hozhat végre várt eredményt. Érdemes azonban óvatosan kezelned a hirtelen jött ötleteket, és inkább a biztonságra törekedned a pénzügyi döntéseid során. A párkapcsolatodban a mélyebb beszélgetéseké lehet a főszerep, amelyek közelebb hozhatnak benneteket egymáshoz. Ha egyedülálló vagy, egy új ismerettség különösen inspirálóan hathat rád, és segíthet abban, hogy új oldalról közelíts meg a romantikát. Ikrek. Szakmailag izgalmas kihívások elé nézhetsz, amelyek megkövetelik a kreativitásodat és a gyors alkalmazkodó képességedet. Ne ijedj meg az ismeretlen feladatoktól, hiszen ezek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy bizonyítsd a rátermettségedet a feletteseidnek. A társasági életed felpesdülhet, sok érdekes emberrel találkozhatsz, akik új impulzusokkal gazdagíthatnak. Ügyelj azonban arra, hogy a sok program mellett jusson elég idő az egyedül létre is, hiszen a belső csendre szükséged lesz a mentális feltöltődésedhez. Rák. Érzelmileg kiegyensúlyozott nap vár rád, ahol könnyebben fejezheted ki az igényeidet és vágyaidat a környezeted felé. Ez a nyíltság nagyban segítheti a családi légkör javulását, és eloszlathatja az esetleges félreértéseket. Munkahelyi fronton érdemes a hosszú távú tervekre koncentrálnod és kerülnöd a kapkodást. Egy átgondolt stratégia sokkal stabilabb alapot adhat a jövőbeli sikereidhez, mint a rövid távú gyors megoldások, amelyek gyakran több hiba lehetőséget rejtenek. Oroszlán. Karrieredben eljött az ideje a kezdeményezésnek, ne félj kiállni az ötleteid mellett, ha úgy érzed, eljött az alkalom a megvalósításra. A magabiztosságod most különösen vonzó lehet, ami a csapatmunkában is előnyt jelentett számodra. A párkapcsolatban vagy a közeli baráti viszonyokban figyelj arra, hogy ne csak a saját vágyaidat tarts szem előtt. Az odafigyelés és a megértés most sokkal többet jelenthet, mint bármilyen grandiózus gesztus és tartósabb érzelmi kötődést eredményezhet. Szűz. A precizitásod és a rendszerető képességed nagy hasznodra válik, különösen akkor, ha egy összetettebb projektet kell koordinálnod. Ne hagyd, hogy az apró részletek elvonják a figyelmedet a nagyobb célokról, maradj fókuszált. Egészséged és közérzeted javítása érdekében érdemes beépítened a mindennapjaidba valamilyen relaxációs technikát vagy egy nyugodt esti sétát. A szervezeted hálás lesz a pihenésért, és új energiával bághatsz neki a következő hetek kihívásainak. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Jön a horoszkóp folytatása, mérleg. Érdemes a diplomáciára támaszkodnod a munkahelyi konfliktusok kezelése során, hiszen te lehetsz az, aki békét teremt a felek között. A kiegyensúlyozottságod most nem csak a munkádra, hanem a közvetlen környezetet hangulatára is jó hatással lesz. Személyes fejlődésed érdekében érdemes elgondolkodnod egy új hobbi vagy tanulási lehetőség elkezdésén, ami kikapcsolódást nyújthat. A kreatív tevékenységek segíthetnek a mindennapi stressz levezetésében, és új táblatokat nyithatnak meg előtted. Skorpió. Pénzügyeidben óvatosságra intenek a csillagok, különösen a nagyobb kiadásokkal kapcsolatban. Érdemes alaposan átnézned a költségvetésedet. A megfontolt döntések hosszú távon sokkal kifizetődőbbek lesznek, mint az impulzív választások. Az érzelmi életedben mélyebb elköteleződésre vágyhatsz, és itt az ideje, hogy őszintén megoszd az érzéseidet a partnereddel. A bizalom elmélyítése most központi szerepet játszhat a kapcsolatok további alakulásában és a stabilitás megőrzésében. Nyilas. Kalandvágyad új szintre léphet, ami motiválóan hat a mindennapi feladataidra és szakmai ambíciódra egyaránt. Használd ki ezt a lendületet, de ügyelj arra, hogy a nagy lelkesedésben ne hagyj elvarratlan szálakat a munkádban. Kapcsolataidban légy nyitott az új élményekre, de ne feledkezz meg a régi barátokról sem, akik mindig számíthattak rád. Egy közös program vagy egy őszinte beszélgetés csodákat művelhet, és újra megerősítheti azokat a kötelékeket, amelyek a legfontosabbak számodra. Bak. A fegyelmezettséget különösen nagy segítség lehet, ha hirtelen megváltoznak a körülmények a munkahelyeden. Maradj higgadt és bízz a korábbi tapasztalataidban, amelyek most utat mutathatnak a problémák megoldásához. A családi életben érdemes több figyelmet fordítanod az otthoni légkörre is, esetleg egy kis változtatással még otthonosabbá tenni a környezetedet. Ez a fajta törődés a szeretteid körében is meghozza a gyümölcsét, és nyugodtabb, békésebb hétvégét biztosíthat majd számodra. Vízöntő. Innovatív gondolataid elismerést válthatnak ki a környezetedből, ne fogd vissza magad, ha újító javaslataid vannak. A bátorság, amivel kiállsz a véleményed mellett, új ajtókat nyithat meg előtted a karrieredben. A társasági életedben izgalmas fordulatok várhatók, esetleg egy régi ismerős bukkanhat fel újra az életedben. Érdemes nyitottnak maradnod az új perspektívákra, hiszen ezek segíthetnek abban, hogy még jobban megértsd a körülötted lévő világot és a saját szerepedet benne. És halak, intuíciót kiválóan működik, figyelj a megérzéseidre, különösen akkor, ha szakmai döntéseket kell hoznod. A belső hangod pontosabb útmutatást adhat, mint bármilyen logikai érvelés, ezért ne hagyd figyelmen kívül a belső jelzéseidet. A magánéletben keres olyan csendes helyeket vagy tevékenységeket, ahol igazán önmagad lehetsz és feltöltődhetsz. A lelki békét megőrzése a legfontosabb, és ha időt szakítasz a meditációra vagy az álmodozásra, az segíthet megőrizni az egyensúlyodat a hét mindennapján. Ezt üzeni tehát a csillagok.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, három nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség és beküldésre természetesen a ceglédikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.

0: Jöjjenek most már a reklámok. A reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra a Szigala és Jacksoni közösségével Riptide.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak.
7: Az időjárásról.
8: Többnyire száraz meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Igen, és Jackson mi közösével elindult egy újabb óra, a Riptide, szóval itt a 92-ötön a mikrofonnál Becker Bernadett, töltsék velem a reggelt, ha tehetik természetesen. Jó reggelt, ja, és jön a lapszemle hamarosan.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával itt a 92.5-ön. Minden éjjel planktonok milliárdjai jönnek fel az óceánok sötétebb mélyéről a felszíni zónába, hogy viszonylag biztonságos körülmények között táplálkozzanak, majd a nappali fény elől menekülve visszatérnek. Közben az autók kibocsátásának megfelelő szénmennyiség több mint kétszeresét viszik magukkal. A Természetvédelmi Világszövetség a szürkületi zónában folytatott halászat kiterjesztésének felfüggesztésére szólított fel. Amíg jobban meg nem értjük az óceánoknak ezt a ma már egyre inkább kulcsfontosságúnak tűnő részét. Az IUCN 035-ös indítványa radikális kezdeményezés, amellyel a teljes vízoszlopot, nem csak az óceán fenekét védeni, írja a Népszava. Az óceánokban és a tengerekben 200 méter mélyen kezdődik a szürkületi zóna, és 1000 méter mélységig tart. Ebben a vízrétegben már olyan kevés a fény, hogy fotoszintézis már nem lehetséges. Alatta gyakorlatilag tökéletes sötétség honol, ahol csak a fénykibocsátó fajok fénye észlelhető, felette pedig az a tengeri növényi és állati élővilág él, amit könnyebben megfigyelhetünk, gyakran láthatunk akár szabad szemmel is a partokon. A szürkületi zóna azonban egyáltalán nem néptelen, meglepően sokféle faj lakóhelye, itt él a halak 95%-a, ami a becslések szerint 10 ezer millió tonna biomasszát tesz ki. És hogy miért különösen fontos az ő populációjuk, arról is olvashatnak a Népszavában. Több mint 200 zenész tiltakozik az északi tengeri olajkitermelés ellen.

0: erről is ír a lap. Brian Eno, a Massivetek, Tom Yorke és Robert Smith is aláírta azt a nyílt levelet, amelyben brit zenészek és más előadók a Rosebank olajmező fejlesztésének elutasítására kérik Andy Burnham miniszterelnököt, írja tehát a Népszava. A dokumentumot a Zeneipar Környezetvédelmi Szervezete a Brian Eno társalapításával létrejött Earth Percent és az Uplift klímacsoport tette közzé. Az aláírók azzal érvelnek, hogy az éghajlati válság már a kulturális élet működését is közvetlenül veszélyezteti. A hőhullámok és a szélsőséges időjárási események fesztiválokat, szabadtéri koncerteket és turnékat zavarhatnak meg, miközben növelik a rendezvények költségeit. Erről is tehát bővebben a Népszavában. Bővebben itt olvashatnak róla.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak.
1: Az időjárásról.
4: Többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Belencei tó 21, a Tisza tó 25.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet néhány írása. Szinte teljesen épp római kori szobrot találtak a Duna mélyén, írja a lap. Szenzációs római kori lelet került elő a Dunából, Dunaújvárosnál. Egy szinte teljesen épp több száz kilogrammos ókori szobrot találtak a folyómedrében. A rendkívüli felfedezés annak a lelet sorozatnak a legújabb darabja, amely az elmúlt hetek rekordalacsony dunai vízállásának köszönhetően került felszínre az egykori római település Intercisza térségében. Úgyhogy az zajlott a kiemelés, és miért jelentős ez a lelet, arról is olvashatnak a Magyar Nemzetben. Az ENSZ egészségügyi világszervezete bejelentette, hogy a kongói demokratikus köztársaságban tomboló ebola járvány az eddig legvéresebb az országban. A helyi hatóságok szerint a betegség 2325 ember halálát okozta, meghaladva a kongói demokratikus köztársaság 2018 és 2020 között zajló járványában regisztrált 2299 halálesetet, amely korábban az ország történetének legvéresebb ebola járványa volt. A nemzeti hatóságok által május 15-én bejelentett járvány július végére már az ország legnagyobbja lett az igazolt eset számokat tekintve. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 4945 igazolt ebola fertőzött eset van, írja weboldalán az ENSZ. Erről is tehát bővebben a Magyar Nemzetben.
0: Szex,

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És olyan most már a Magyar Hírlap néhány írása. Kína megváltoztatja a föld forgását, írja a lap. Kína megkezdte egy hatalmas új vízerőmű komplexum a metogépítését Tibetben. A folyó indiai területére érve majd Bangladesben Brahmaputra néven folytatja útját, ezért ellenőrzése mindhárom ország számára stratégiai jelentőségű. Az új erőmű tervezett teljesítménye körülbelül 60 gigawatt építését 2033-ra fejeznék be, és a kínai számítások szerint évente akár 300 milliárd kilovattóra villamos energiát is termelhet. A gigantikus kínai vízerőművek és a föld forgása közötti kapcsolat kérdése korábban a híres háromszúrdok gát miatt került előtérbe. Hozzá tartozó hatalmas víztározó több 10 milliárd tonna vizet képes visszatartani. Ekkora víztömeg áthelyezése kismértékben megváltoztathatja bolygónk tömegeloszlását. Ez pedig hatással van a föld tehetetlenségi nyomatékára és így a forgására is. A NASA számításai szerint, amikor a háromszúrdoggát víztározója teljesen megtelik, a földi nap hossza körülbelül 0,6 mikroszekundummal növekszik, a föld tengelyének helyzete pedig hozzávetőleg 2 cm-rel változhat meg. Ez a hatás az emberek számára gyakorlatilag észrevehetetlen, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy gát képes lenne megállítani a földet, vagy jelentősen megváltoztatni az idő múlását. Fizikai értelemben azonban a hatás valóban létezik, hogy miért és hogyan, olvassanak róla a Magyar Hírlapban. És PR szakértő szerint Meghan túlzottan megjátsza magát, erről is ír a lap. Meghan újabb nehéz időszakot élhet meg az Egyesült Államokban, miután legutóbbi projektjei nem hozták meg a várt sikert. A Cookie Queens című dokumentumfilm gyenge mozis teljesítménye ismét ráirányította a figyelmet arra, hogyan ítéli meg a közönség a Sussexi hercegné nyilvános szerepléseit. A produkciót ráadásul egyes kritikusok túlságosan mesterségesnek tartották. Rebecca May PR szakértő szerint Meghan legnagyobb problémája jelenleg nem feltétlenül az, hogy milyen projekteket választ, hanem az, ahogyan nyilvánosság előtt megjelenik. Úgy véli, a hercegnének lazítania kellene a rendkívül kontrollált kommunikációján, és természetesebb, őszintébb oldalát kellene megmutatnia. Nos, erről is bővebben a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.

0: Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: Már is lezárja az órát, well, hello és halott pénz közöse. Emlékszem Sopronban, szóval itt a 92-ten, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulasson a következő óra, hogy kivel és mivel?

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Malép hivatalba az új köztársasági elnök, lezárásokra kell számítani Budapesten. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál. 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált. Kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától látható a tűzi játék. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hídakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait.
1: Az időjárásról.
6: Ma is többnyire száraz, napos, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé a nap is kisüt, de északon, északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A napokban jelentősen melegszik az idő.
1: Közlekedési információ.
7: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvár lapszemle, első felvonása jön a Bols 3 írása. Gelencsér Timi megmutatta, miben megy férhez. A műsorvezető hamarosan kimondja a boldogító igent. Gelencsér Timi most videóban mutatta meg, mit választott a nagy napra, amiről ráadásul az is kiderült, régi álma volt, hogy beszerezze. Gelencsér Timi életében gőzerővel zajlanak az esküvőt megelőző kötelező körök. A műsorvezető nemrég még a lánybúcsúját ünnepelte barátnőjével a Balatonon, most pedig egy újabb fontos részletet árult el a nagynapról, megérkezett az esküvői cipője. Timi TikTok oldalán meg is mutatta, miben lép majd az oltár elé, és elárulta, miért nem osztott meg korábban szinte semmilyen esküvői készülődést. Az a helyzet, hogy megérkezett a cipőm az esküvőmre, tudom, hogy semmilyen esküvői készülés tartalom nem volt az oldalamon, viszont az a helyzet, elképesztő ruhanásban voltam az elmúlt hónapokban, esküvőszervezés, házfelújítás, aktív újratervezés, tartalomgyártások, rendezvények, egy eszeveszett ruhanás volt a nyaram, mondta Gelencsér Timi, aki az esküvő előtti hangolódást már el is kezdte. Lánybúcsúját a barátnői szervezték meg, méghozzá pontosan olyanra, amilyenre ő vágyott, nem szeretett volna vadulós, klasszikus feladatokkal tarkított bulit, inkább egy nyugodt, csajos napot

0: képzelt el, amelynek része lehet egy balatoni hajókázás is, a kívánsága pedig teljesült természetesen. Az, hogy milyen cipőt vett, az mondjuk abszolút nem derült ki, bármint a cikkből a videót kellene megnézni hozzá, azt most én nem nézem meg, ha nem baj, úgysem mond semmit nekem, hogyha cipőről van szó, hogy mit mond. Miért pirulunk el mások helyett? A spanyol szégyen pszichológiájáról is olvashatnak a Borsban. Én ezt ugye szekunder szégyenérzetnek hívom, hogy nem csak én, nagyon sokan. Ismerős az a feszengő, már-már fájdalmas érzés, ami egy visszautasított lánykérés, hogy egy botrányosan hamis éneklés láttán jár át minket. Vajon honnan ered ez a kölcsönzött szégyenérzet, és miért érezzük, olykor rosszabbul magunkat tőle, mint az érintett? Agyunk a pillanat tört része alatt képes több százezer évet visszarepülni a múltba és az őskori minták alapján reagálni. Különösen érzékenyek vagyunk a kínos, megalázó helyzetekre, még akkor is, ha csupán látjuk, tehát nem velünk történik. A pszichológia ezt az élményt szekunder szégyenérzetnek nevezi, lásd. Tényleg ez a neve. Hétköznapokban azonban gyakran spanyol szégyenként hivatkozunk rá. Az életemben nem hallottam még ezt a kifejezést, de ez biztos az én szegénységi bizonyítványom. Spanyol szégyent akkor élünk át, amikor valaki más viselkedése miatt kezdünk feszengeni, és ezt a témát járja körbe tehát a Bors írása. És a Bors ír a Csillag születik korábbi győzteséről is. Isten a menedzserem, így jön a Mészáros János Elek, ez a címe a cikknek. Mészáros János Elek kerüli a harsány sztárvilágot a fesztiválok helyett, csendes templomi koncertekkel, valamint alcsúdobozi birtokán borászkodással tölti mindennapjait. A Csillag születik egykori győztese bevallotta, hogy Isten a menedzsere. 14 év telt el azóta, hogy Mészáros János Elek lenyűgöző hangjával és utánozhatatlanul szerény egyéniségével megnyerte a Csillag születik 2012-es szériáját. Míg a tehetségkutatók sok egykori felfedezettje idővel eltűnt a süllyesztőben, vagy a fesztiválok világában próbált felszínen maradni, az alcsúdoboz énekes teljesen egyedi utat választott magának. Nem hajhássza a népszerűséget, mégis megállás nélkül koncertezik országszerte. Az elmúlt esztendőben 108 fellépést tudhatott maga mögött, pályafutása során pedig lassan eléri a bűvös 1900. koncertet. És hogy mit mesélt ő az életéről, olvassanak róla a Borsban.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikk 3 írása, reménysugár a magyar valóságban, vadidegenek összefogtak és örökre megváltoztatták a bántalmazott kerekesszékes Liliánáék életét, írja tehát a Bulvárlap. Teljesen új fejezet kezdődik a 19 éves Jászmin és súlyos izomsorvadásban szenvedő kerekesszékes nővére Bogdán Liliána életében, mindez a széleskörű civil összefogásnak köszönhetően. A fiatal lányok mögött rendkívül nehéz évek állnak, ám a lakosság támogatásával több mint 10 millió forint gyűlt össze a megsegítésükre, így most tiszta lappal indulhatnak neki a jövőnek. A támogatásnak köszönhetően a testvérek megtalálták és megvásárolták a számukra megfelelő ingatlant Somogy megyében, ahol jelenleg az utolsó simításokat végzik a beköltözés előtt. Ahogyan arról korábban is beszámolt már a Blikk, a testvérpár élete az elmúlt években tele volt veszteségekkel és megpróbáltatásokkal. Mindössze 14 és 17 évesek voltak, amikor a koronavírus járvány elvitte az édesanyjukat. Ezt követően az édesapjuk újra nősült, a lányoknak pedig nem jutott hely az életében. Egy rokonnál húzták meg magukat, ahol azonban fizikai és lelki bántalmazás áldozataivá váltak, így menekülniük kellett. Liliana 9 éves kora óta folyamatos leépüléssel járó izomsorvadásos betegséggel küzd. 11 évesen kerekesszékbe kényszerült, mára pedig szinte mindenben segítségre szorul. Húga Jászmin a nap 24 órájában ápolja őt, emiatt korábban a középiskolát sem tudta befejezni. Ellátásukról az ápolási díjból, az árvasági ellátásból és a fogyatékossági támogatásból gondoskodtak. És hogy hogyan fogtak össze az emberek értük, nos arról is olvashatnak a Blikkben. Gondolta volna, hazánkban minden 50. ember szigeten él. Meglepő adat derült ki Magyarországról, a lakosság mintegy 2%-a szigeten él úgy, hogy az országnak nincs tengerpartja. A megoldás pedig kézenfekvő, vagyis előttünk folyik, ez pedig nem más, a Duna. A legjelentősebb szigeti populációt a Csepel-sziget adja, amelyet hajlamosak vagyunk egyszerűen Budapest déli kerületének, illetve környékének látni, miközben földrajzilag egy folyami sziget. Budapest 21. kerülete, Sziget-Szentmiklós, Halásztelek, Sziget-Halom és a környező települések nagy népességű városi agglomerációs térséget alkotnak. Maga Csepel, mint kerület, közel 70 ezer főt számlál. A nagyobbakat kiemelve Sziget-Szentmiklóson megközelítőleg 40 ezeren laknak, Halásztelken 13 ezeren, valamint Ráckeve és Tököl lakossága is több mint 10 ezer fő. A teljes sziget lakossága nyaraló szezontól függően minden települést beleszámolva 170 ezerre tehető. Ennél kisebb lakosságszámú, ám nem kevésbé jelentős a Szentendrei sziget, ahol az itteni lakcímmel rendelkező állandó lakosok száma összesen 11-12 ezer fő, ám ez a nyári időszakban duplázódik. Sok a nyaraló ugyanis Kisorosziban, Surányban, illetve Sziget-Molostor-Horány település részén. Más országnál érthető a magas mutató, Spanyolországban 2024 elején a Balear-szigeteken 1,2 millióan, a Kanári-szigeteken 2,2 millióan éltek, együtt ez a spanyol népesség 7%-a, és hogy hol, hogyan alakul, mely országokban, most arról is olvashatnak a Blikkben. És arról is olvashatnak a Blikkben, hogy rendkívüli döntés született, óriási változás jön a magyar üdítős és ásványvizes palackoknál. Komoly és előremutató vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozással foglalkozó legnagyobb cégek. A gazdasági versenyhivatal által lefolytatott eljárások eredményeként a piaci szereplők olyan társadalmi és edukációs intézkedéseket vállaltak, amelyek alapjaiban formálhatják át a magyar vásárlók tudatosságát és a PET palackok újrahasznosítását. De hogy miért volt szükség a változtatásra, és mely cégeket érint, arról olvassanak a Blikkben.
0: Szia,

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök, lezárásokra kell számítani Budapesten. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál. 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától látható a tűzijáték. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé fő próbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hídakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait.
0: Az időjárásról.
1: Ma is többnyire száraz, napos, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé a nap is kisüt, de északon, északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A napokban jelentősen melegszik az idő.
0: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92.5!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Barth Janssens, dr. Jójár György, Halmini Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden is a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. I will always remember

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es

0: Jöjjön most már a kalendárium, ahogy ígértem, jöjjön elsőként a névnap köszöntő, a ma ünneplők, a Hubák, ismeretlen eredetű régi magyar személynévről szó, akármennyire is ismeretlen, a névnap dátumát ismerjük. Az ma van augusztus 19-e, szóval boldog névnapot, kedves Hubák!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jöjjön most már néhány esemény, évforduló természetesen augusztus 19-éhez kapcsolódó, a 37 éve a páneurópai piknik zajlott, az NDK állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni. Ezt viszonylag nehéz elmagyarázni most már egy fiatalnak, hogy miért is volt annyira fontos, mondjuk történelmet kell hozzá tanulni, és akkor érthető. 178 éve annak, hogy a New Yorki Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról, és kitört az aranyláz. 22 éve annak, hogy Medgyessy Péter miniszterelnök bejelentette lemondását. 35 éve pedig ezen a napon Mihail Gorbacsov elnököt puccsal váltották le. 33 éve pedig ezen a napon Jean-Michel Jarre a Népstadionban 70 ezer ember előtt mutatta be Chronology című albumát. Ennyit az eseményekről, hamarosan jönnek a napi híre szülöttjei.

jöjjenek hát a napira szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 143 éve született Gabrielle Coco Chanel francia divattervező. 103 éve született Gera Zoltán, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze. 80 éve született Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke. 80 éve szintén megszületett Rufus Ferenc, Oscar Díjas, Kossuth Díjas rajzfilm rendező, a Légy című rajzfilm nyert Oscar díjat. 77 éve született Paudics Béla, Jászai Mari Díjas színművész, 75 éve pedig megszületett Budapesten Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. 73 éve született Póka Egon, basszusgitáros, zeneszerző, Haub Plusz, The Band egykori tagja. 69 éve született Sebestyén Márta, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc díjas népdalénekesnő. 58 éve született meg ezen a napon Újvidéken Szőke Zoltán színész, a Barátok közt sorozat Berényi Miklósa. 45 éve megszületett Szívós István Márton, világbajnok vízilabdázó. 66 éves ma Rátóti Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, és ma lenne 57 éves Matthew Perry színész Chandler a Jó barátokban. Ő nem ünnepelhet, de a ma ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és egy olyan dallal, ami Matthew Perryhez kapcsolódik, és egy nagyon jó kis vidám, bohókás, jókedvederítő dal, természetesen jön a Rembrandt, és az I'll Be There For You.

0: Engelt Ceglidet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indítja a következő órát Taylor Swift, a Flight 2026-ból szól a dal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsán mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Eladnád az ingatlanod?
5: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
5: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
5: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
5: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
5: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjét. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyak Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak.
1: Az idő járásról.
6: többnyire száraz meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten elereghet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
3: Jöjjön át az ígért beszélgetés, egészségünkre című sorozatunk aktuális része.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
4: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című rovatunk, immáron 45. része, és ebben a részben is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdiónkban, 45. alkalommal tehát, szervusz!
5: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
4: Ma kérem szépen a mai témánk, hogy egészen pontosak legyünk, regeneráció. Ez egy szép idegen szó, de nagyon sokan ismerjük, azt hiszem, és használjuk, de vajon tudjuk-e a pontos jelentését? Van erre egy pontos orvosi kifejezés egyébként mondjuk magyarul?
5: Beszéljünk arról, mit jelent szó szerint, és mi mindent értünk ez alatt.
4: Igen.
5: Tehát, hogyha a szó szerinti fordítást nézzük, akkor egy újra képződést, újra alkotást, újra születést, újra megnyilvánulást jelent,
4: igen,
5: ugye regeneráció, tehát valami újra képződik, és általában biológiai értelemben azokat a folyamatokat értjük mindez alatt, amik azt a célt szolgálják, hogy valami ugyanolyan formában képződjön újra, ami vagy sérült, vagy elhalt, vagy megszűnt, vagy kórosan működött, tehát ugyanúgy. Ez nem minden esetben történik így a szervezetben, de kezdve azzal, hogy a hétköznapi életben is beszélünk, a mindennapjainkban is regenerációról, akár műtét utáni betegségből való felépülés, vagy egy általános, bármilyen életesemény során megállapíthatunk, vagy beszélhetünk ilyenről, és az is fontos, hogy több szinten, tehát nem csak testi regenerációról beszélünk, mentális, érzelmi regenerációról is beszélhetünk, tehát tényleg egy nagyon nagy téma, és érdemes külön-külön néznünk őket.
4: Sőt, együtt is érdemes nézni, mondhatni, hiszen, hogyha akármilyen testi problémája volt valakinek, egy műtétje, vagy eltört a keze, vagy stb., ugye itt is szükség van regenerációra, és itt is legalább annyira fontos, hogy mentálisan is megtörténjen ez a dolog, mert hiába forr össze a törött kézcsontom, attól még nem biztos, hogy teljes a regeneráció, tehát lelkileg is rendbe kell jönni.
5: Igen, ugye? És előtte még egy pontot, mert nagyon jó példát hoztál, hogy ebben egy picikét más a reparáció, ami egy ilyen kiavítás, az nem biztos, hogy ugyanaz az állapot fog visszaépülni. Például egy sebnél megindulnak a gyógyító folyamatok, a helyreállító, a regeneráló folyamatok, de egyáltalán nem biztos, hogy az ugyanúgy fog. Például pont egy sebnél lehet, hogy ott hegszövet alakul ki. Az már nem ugyanaz a szöveti állapot lesz.
4: Igen, és az úgy meglátszik.
5: De funkciójában
4: is
5: lehet ez egy jól működő dolog.
4: Persze.
5: Tehát a gyógyulás folyamatát alatt érthetünk regenerációt, amikor ugyanazok a szövetek, folyamatok újraépülnek, de lehet, hogy ez más irányba vesz, és nagyon fontos az is, ugye, hogy milyen kapacitással rendelkezünk, tehát mi az a tartalékunk, és milyen lehetőségek és segítsége van a szervezetnek mindezen folyamatok visszaállítására.
4: Úgyhogy tényleg egy összetett folyamat, és majdnem annyira fontos, mint maga úgymond a gyógyítás, tehát ugye a konkrét baj elhárítása, és ez a regenerációs folyamat, ez sokszor akár hetekig, hónapokig is elhúzódhat.
5: És nagyon fontos mondatot mondtál, mert ugye egy dolog az a gyógyítás, amit az orvos, a sebész tesz, a rendszer, a folyamat a hiba eltávolítására és visszaállítására, de még egy vitathatatlanul nagyon fontos dolog, hogy ezt milyen környezetben teszi, tehát a mi szervezetünk milyen, és hogy ő hogyan fog mindezekre reagálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont, amire érdemes ránéznünk, hogy mik azok, amikkel mi ezt a folyamatot tudjuk segíteni, akár egy műtét, akár egy hosszabb betegség után, akár bármilyen történés során, de például egy nagyobb edzés, vagy fizikai munka után is
4: akkor
5: beszélhetünk
4: is
5: erről, és a napi ritmusunknak a része is.
4: Igen, fontos ez, és ugye hát ennek lehet úgymond mechanikai része idézőjelben, és gyógyszeres kezelés is szerepelhet ebben a történetben, ugye?
5: Hát szerintem, hogyha regenerációról beszélünk, érdemes inkább a saját szervezetünkről beszélni, mert talán a hallgatóknak is az a legtöbb segítség, hogy ők maguk hogyan gondolkodjanak erről, és milyen segítségük lehet, vagy mi az, amit tegyenek, vagy ne tegyenek. Éppen ezért fontos úgy gondolkoznunk, hogy akár a gyógyulásnak, hogy bármilyen felépülésnek, vagy akár egy nagyobb edzésnek a hatása után a regeneráció az egy aktív folyamat. Tehát ne feltétlen úgy tekintsünk arra, hogy oké, feküdjem ki, pihenjem ki, a kíméletes életmód az fontos, de ez nem feltétlen azt jelenti, hogy én teljesen passzív vagyok,
4: persze,
5: vagy ne tegyek semmit.
4: Hogyne.
5: Inkább azt mondom, hogy ezt mindezt tudatosan tegyem. Tehát amikor ezek a helyreállító folyamatok élesek, és nagyobb hangsúlyt kapnak, akkor nyilván a nagy aktivitás, mondjuk nyilván akkor fogok regenerálódni, hogyha nem éppen kőműves munkát végzek. Tehát, hogy, és éppen ezért például az alvásnak van nagyon nagy szerepe a regenerálódásban és a regenerációban. Tehát nem elég az, hogy csak én pihenek, és mondjuk fekszem a kanapén, és nem erőltetem magam, hanem az alvás minőségem legyen megfelelő. Az alvás mennyiség, alvás minőség, ez mindig egy központi dolog.
4: Nagyon fontos, és ezt lehet segíteni? Mivel
5: igen,
4: lehet segíteni?
5: Igen, ugye korábban is beszéltünk már több ponton, és ez egy nagyon-nagyon nagy téma, visszatérhetünk majd egyébként rá, de induljunk el onnan, hogy megfelelő-e az alvásom, én hogy ítélem meg. Uh-huh. Tehát ugye a 7-9 óra általában a mennyiségben, és ez egy jó minőségű. Tehát én úgy kelek föl reggel, hogy kipihent vagyok.
4: Igen.
5: Vagy felkelek óránként, és szenvedek, és reggel 3 kávéval kell indítanom, hogy a koncentrációm meglegyen, az nem jó. Lehet, hogy akkor a mennyiség megvan, de a minőség nem, mert hogy ugye az alvás során megvan milyen szakaszokban a szervezetemnek a helyreállító folyamata. Úgymond, mert beszéltünk érintőlegesen a paraszimpatikus rendszer, az mind a regeneráció, a fenntartás, az újraképződés állapota. Tehát, hogy az alvás minőség az egy központi szerepet játszik, bármilyen nevű regeneráció, legyen az betegség, legyen az egy műtét után, legyen az egy nagyobb sport után, ez a tudatos alvásrendezés, a tudatos regeneráció az része majd a gyógyulásnak,
4: persze,
5: és a fejlődésnek.
4: Igen, jó, lehet, hogy ez a 7-9 óra megvan egyébként csak, és még lehet, hogy túl sokszor föl sem kell az ember, viszont mindenféléket összeálmodik, nem kellenek ezeknek rémálmoknak lenni feltétlenül, csak nagyon-nagyon aktív álmok, és nagyon-nagyon dolgozik az agy, és nem igazán piheni ki magát, és reggel nem azzal az érzéssel kelünk fel, mondjuk, hogy fú, akkor itt vagyok teljes erőm teljében, és akkor hadd lássuk a feladatokat, és hadd jöjjenek, hanem majdnem fáradtabban kell föl az ember, mint ahogy lefeküdt.
5: Ebben az esetben mindenképpen kell foglalkozni ezzel. Uh-huh. Én ezt akár egy külön témának is
4: lehet
5: mondhatnám, mert uh-huh, akkor lehet, hogy nagyon elvisz, hiszen nem csak az alvásrendezés tartozik ide a regenerációba. Például a mozgás ugyanúgy benne van. Attól, hogy én mondjuk idézőjelben pihenésre vagyok utasítva, egy nagyobb betegség, műtét bármi után, az nem jelenti azt, hogy nagyon kevéstől eltekintve, hogy én csak otthon vízszintesen feküdjek.
4: Persze.
5: A fejlődéshez, a regenerációhoz, a tudatos mozgás hozzátartozik mindig az aktuális állapotnak megfelelően.
4: Amit bírunk. Hát de nyilván, hogyha egy híres sportoló most hazajön egy Európa-bajnokságról, vagy egy olimpiáról, neki is szüksége van erre az időszakra, ugye? Mert nyilván akkor hatalmas terhelésnek van kitéve, de utána visszább kell állni, de azt nem lehet egyik napról a másikra akkor teljesen leállni és csak pihenni.
5: Hát külön szakemberek foglalkoznak mondjuk a versenysportolóknak a regenerációjáról. Viszont nagyon fontos még egy-két gondolat, hogy tehát ez minden embernél máshogy kell tekintenünk. Például a regeneráció egy 30 éves, egészséges, rendszeres fizikai aktivitást végző és egészségesen táplálkozó embernél lehet teljes, akár egy műtét, akár mondjuk egy súlyos tüdőgyulladás után, míg mondjuk egy 80 éves esendő embernél a regenerációnál fontos tudnunk, hogy nem tud az lenni a gyógyulás utáni cél, mint ami előtte volt a kiindulási pont. Uh-huh. Hiszen egy 80 éves, mondjuk több krónikus betegségben szenvedő embernél mások a tartalékok. Tehát ő a tartalékait feléli a gyógyulás kapcsán úgy, hogy ő amikor regenerálódik, és idézőben meggyógyul, nem tud ugyanoda a kiindulási pontra jutni, mint előtte volt. Tehát valószínűleg kevésbé lesz már aktív, több problémája lesz.
4: De bele kell törődni.
5: Én azt mondom, hogy nyilván ez nem fekete vagy fehér, egyéni kivételek mindig vannak. Inkább azt mondom, hogyha a hozzátartozónk, akik idősebbek, és lesz egy súlyos tüdőgyulladásuk, kórházba kerülnek, mert mi ezt rendszeresen látjuk, akkor inkább számoljunk azzal, hogyha ők meggyógyulnak a tüdőgyulladásból például, nem ugyanabban az aktív állapotba fognak visszakerülni. Uh-huh. Nagy valószínűséggel erre legyünk tudatosak, készüljünk fel. Például aki 80 pár esztendősen a tüdőgyulladás előtt teljes mértékben ellátta magát,
4: igen.
5: Ezután a 2 hetes epizód, vagy 3-4 hetes epizód után már lehet, hogy sokkal kevésbé lesz aktív, több segítségre aha. fog szorulni. A tüdőgyulladásból kigyógyulhat, de az általános állapota gyengébb lesz. Tehát azt akartam ezzel kifejezni, hogy uh-huh. más lesz a regeneráció utáni cél. Igen, mint egy fiatal egészséges embernél.
4: És ugye nagyon fontos tényleg az, hogy mi magunk hogyan állunk hozzá ehhez a folyamathoz. Igen. Az orvosok meddig tudnak segíteni? Amíg a kórházban vagy, vagy amíg rendszeresen kezelésre jársz, és utána már inkább saját magam, illetve a családom tud segíteni nekem?
5: Valahogy ez legyen igen szerintem a szemléletben, szemléletünk középpontjában, hiszen az orvosok vagy az egészségügyi szakemberek, akik ebben a csapatban benne vannak, vagy a műtétig, vagy a gyógyszer felírásig, a terápia elrendelésig, vagy akár a gyógytornáig tudnak segíteni. Nagyon fontos, hogy én magam mit tegyek. Hát és az én magam a megfelelő alvásminőség, a megfelelő mozgás, és itt majd lehet, hogy nem hozom ide, de nagyon-nagyon fontos dolog, fogalom, a prehabilitáció. Talán korábban már említettük, mert ha valaki mondjuk egy tervezett műtétre készül, akkor fontos lehet előtte egy célzott testedzés, hoppa. Hogy az izmait egy picit aktívabbá tegye, akár még építse is, hiszen utána a fekvés, a műtét, mint stressz, az bontani persze. fogja. Tehát itt nagyon fontos lesz ez a dolog, úgyhogy nagyon sokat tudok tenni, ha ez egy tervezett műtét, hogy előre fölkészítem a testemet, ez a prehabilitáció. Mert utána egy lebontó folyamatba fog kerülni a szervezet. Nagyon fontos ugye a táplálkozás, a kiegyensúly, erről nagyon sokat beszéltünk. A regeneráció és így a megfelelő rehabilitáció, azt talán érintőlegesen említetted a beszélgetésünk elején, nagyon fontos lesz a megfelelő fehérjepótlás. Hiszen a lebontandó fehérjék folyamatoknak a támogatása szükséges. Igen. És hát ugye a mentális egészségünk, a megfelelő stresszkezelés, egy betegség, egy trauma, egy műtét, az egy óriási nagy stressz. Fontos ebben is, hogy megfelelő támogató közegben legyünk, és hogy a megfelelő stresszcsökkentő technikákat használjuk.
4: Igen, igen, igen. Tehát nem kell kétségbe esni, de észnél kell lenni, mondhatjuk.
5: Én azt mondom, hogy a szervezetünk egy fantasztikusan összerakott rendszer, tudja a dolgát, és mi nagyon sokat tudunk segíteni neki azzal, ha egy-két dologra tudatosak vagyunk.
4: Igen, igen. De bármikor lehet azért a megfelelő szakorvoshoz is fordulni tanácsért.
5: Az abszolút, ugye? És ez nem ehelyett van, hanem megfelelő helyén kell ezt kezelni. Tehát a szakemberek bármi kérdés van, vagy menet közben állapotromlás bármi, ő hozzon egy terápiás döntést, hogy ezzel kell-e orvosilag kezdeni valamit, aha. vagy sem, de én az a saját regenerációmat, a saját szervezetem optimálisabb működését pedig az imént elhangzottak alapján tudjuk támogatni jobban.
4: És az imént elhangzottakat pedig köszönjük dr. Szabó Ivetnek, Egészségünkre című sorozatunk 45. részében, tehát a regeneráció témájába kaptunk bele, mondhatni, mert ugye ez egy végtelen téma.
5: Így van, ez
4: és
5: is.
4: Ennek annyi leágazása van, hogy lehet, hogy egyes ágai majd megérdemelnek egy-egy külön adást is valóban, akár itt az alvás minőségről, stb. Is, hogy tudunk majd beszélgetni. Úgyhogy lesz itt témánk nekünk bőségesen. Ivet, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, és fontolják meg, kedves hallgatók, mert higgyék el, hogy sokkal jobb egészségesnek lenni, mint nem.
5: Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
4: Köszönjük szépen!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjét. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire száraz meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ceglédrádió.

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát a október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630-322-1320-as számon.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Re-

0: Újra szónok versenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ, a Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónok versenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében a zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a cegledikultúra.hu per verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.

Ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő 4 órában Szabó Kristóf számít, délután 2 órától pedig érkezik Tóth Barbie, este 6 órától pedig Szatmári Gábor. Igazán színes ez, műsorvezetői szinten mindenképpen ez a mai nap, és remélhetőleg egyébként is. Holnap reggel 6 órakor újra találkozhatunk, addig is viszont hallásra. Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Hivatalba lép az új köztársasági elnök, ökumenikus istentiszteletet tartanak Budapesten. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka András a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyreapadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Ökumenikus istentisztelet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok megrongáltak. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítást. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg.
1: Az időjárásról.
6: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon észak-keleten lehet eső. A szél megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban már jelentősen melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szabó Kristófot hallják, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Plusz-Minusz 2 az FM 92-ön. Egyelőre mínusz 2, rovatunk első órájában a közös ismerősök mellett be fogok mutatni önöknek három izgalmas, egyre divatosabb italt a világ különböző pontjairól, valamint azok egészségünkre gyakorolt pozitív hatásait. Mindezek előtt viszont zene, Fastboy and Topic, Forget You, itt az FM 92-ön.
1: Ceglét Rádió, FM 92-ön.

0: közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket.
1: Ceglédrádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbiáruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbiáruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az

0: egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31.
1: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
2: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
3: Reklámot hallottak!

Az időjárásról is néhány szó. A mai napon még igazi nyári idő várható Magyarországon, ugyanakkor már érezhető lesz, hogy változékonyabb időszak következik. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban a délutáni esti órákban többfelé kialakulhatnak záborok, zivatarok. Egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt, amelyet rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű csapadék, viharos széllökések, helyenként pedig jégeső is kísérhet. A hőmérséklet ennek ellenére magas marad, a délutáni órákban általában 30 fok körül, helyenként 32-33 fokos maximumokra számíthatunk. A délelőtt még többnyire kedvező lehet szabadtéri programokhoz, később azonban érdemes figyelni a gyorsan növekvő zivatar felhőkre. Augusztus 20-án továbbra is meleg nyárias idő várható, ugyanakkor a változékonyság megmarad, a napsütés mellett többfelé lehetnek felhős időszakok és záporok, zivatarok is kialakulhatnak, emiatt az ünnepi szabadtéri programoknál érdemes figyelni a friss előrejelzéseket. A hőmérséklet továbbra is magas marad, a délutáni órákban általában 30 fok körüli, helyenként ennél magasabb csúcsértékkel. Az zivatarokat erős, akár viharos széllökések és intenzív csapadék is kísérheti.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A fotográfia világnapjához kapcsolódva bemutatkoznak a Ceglédi Fotóklub alkotói a Ceglédi Galériában. Az éves beszámoló kiállításon a klub tagjainak változatos témájú és látásmódú felvételeiből láthat válogatást a közönség. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára augusztus 19-én, azaz ma 18 órakor kerül sor. A kiállítás megnyitja Gazdik István, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest megyei igazgatóságának irodavezetője. Kiállító alkotók: Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bart Janssens, Dr. Jórárt György, Halminé Józefa, Koroknai László, Pap Elek, Péli László, Salai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. Helyszín: a Ceglédi Galéria, Kossuth tér 5 per A. Augusztus 20-án egy igazán különleges ünnepi filmélménnyel várja a Kultudvar a látogatókat a szabadtéri moziában. A magyar rockopera legendás filmváltozata, Koltai Gábor, István a király elevenedik meg a vásznon. A történet István és Koppány sorsfordító küzdelmén keresztül idézi fel a magyar államalapítás korszakát. Ikonikus dalok, felejthetetlen szereplők és monumentális jelenetek. Egy film, amely generációk számára vált meghatározó élménnyé. Időpont 2026, augusztus 20, 20 óra. Helyszín: Kossuth Művelődési Központ, B udvar.

0: Ahogyan az óra elején már említettem, három különböző italt fogok bemutatni önöknek. Kezdjük tehát a macsával, ami az elmúlt években szinte berobbant a köztudatba. A macsa tulajdonképpen porrá örölt japán zöld tea. A hagyományos teánál nem egyszerűen leáztatják a leveleket, hanem magát a finomra örölt tea levelet is elfogyasztják. Ennek köszönhetően a macsa koffeint is tartalmaz, így sokan a kávé alternatívájaként fogyasztják. Egy adag macsában általában kevesebb koffein van, mint egy erős kávéban, viszont a koffein mellett L-teanin is található benne, emiatt sokan úgy érzik, hogy kevésbé hirtelen, egyenletesebben ad energiát, mint a kávé. A macsa íze meglehetősen karakteres, füves, enyhén keserny és umami íz, vagyis egyfajta telt, sós, édeskés ízvilágot is érezhetünk benne. Nem véletlen, hogy ma már nem csak teaként, hanem láttékban, desszertekben és különböző édeségekben is használják.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok. No, ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

A zserba mate Dél-Amerikából származik, és főleg Argentínában, Uruguayban, Paraguayban és Brazília déli részén rendkívül népszerű, ám jellemzően minden területen másfajta ízek dominálnak. Alapvetően mindegyik mate egy magy alfaféle, az Ilex paraguariensis leveléből készül. Hagyományosan a mate tökből, ami egy kiszárított lopótökből készült poháredényből isszák, ám a modern fogyasztók kerámiából, acélból készült változatot is használhatnak. A matézás másik elengedhetetlen eszköze egy fémből készült szívószál, az úgynevezett bombilla, amivel a tökből apránként hozzá lehet jutni az italhoz. Az elkészítése egyszerű, de sok dologra kell figyelni. Az első dolog a montagne, azaz a hegy kialakítása a tökben adta a fűből, amely precizitást igényel, valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy mielőtt hozzáadnánk a forró vizet, egy minimális hideg vizet kell engedni a tök aljába. Ez azért is fontos, mert így megelőzzük azt, hogy a tealevelek közvetlenül megégjenek, és így az ízélmény sem fog romlani. Van egy hideg változata is, a tereré, ami főleg Paraguayban elterjedt. Az alap ugyanaz, a zserba mate kerül a matéba, majd hideg vízzel öntik fel. Gyakran nem egyszerű vízzel készül, hanem különböző gyógynövényeket, például mentát, citromfüvet vagy más helyi növényeket is adnak hozzá. Érdekesség, hogy a zserba mate nem egyszerűen egy ital, hanem Dél-Amerikában komoly társadalmi és kulturális hagyománya van. A közös mateivás sok helyen társasági élet része, és gyakran körbeadják ugyanazt az edényt.

Már az ókori Kínában is itták ezt az italt, mégpedig ez a kombucsa. Ez már egy teljesen más kategória, egy fermentált tea. Általában fekete vagy zöld teából, cukorból és egy úgynevezett scoobyból készül. A scooby egy baktériumból és élesztő gombákból álló kultúra, amely a fermentáció során átalakítja a teában lévő cukrok egy részét. Ennek köszönhetően a kombucsa enyhén savaskás frissítő, sokszor szénsavas ital lesz, az íze attól is függ, hogy milyen teából készül, illetve milyen gyümölcsökkel vagy fűszerekkel ízesítik. A kombucsát gyakran a bélflórára gyakorolt pozitív hatása miatt reklámozzák, de fontos, hogy ne tekintsünk rá csodaszerként. Élő mikroorganizmusokat tartalmaz, de a konkrét egészségügyi előnyére vonatkozó bizonyítékok még nem olyan erősek, mint ahogy azt néha a marketing sugallja. Arra is érdemes figyelni, hogy a fermentáció miatt bizonyos kombucsákban kis mennyiségű alkohol is kialakulhat, valamint cukrot is tartalmaznak.

0: A következő órában maradok önökkel és folytatjuk a plusz-minusz kettőt, sebesen haladva a kiinduló pont felé, ahol majd a zenék mellett rövid hírekkel is jelentkezem, az elmúlt napok eseményeivel, valamint további izgalmas programokkal az ünnepi időszakból. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Malip Hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, változik Budapesten a közlekedés rendje. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma szerdán lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légi parádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Karmelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között már délelőtt. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
2: Az időjárásról.
5: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.

0: Közel 172 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által meghirdetett Nő az esély, közszolgáltatásban című felhívásra pályázva, számolt be a hírről az intézmény a közösségi oldalán. A projekt célja elsősorban a hátrányos helyzetű roma nők nyílt munkaerőpiaci kilépésének támogatása. A támogatás keretében a kórház 18 fős általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakmai elméleti és gyakorlati képzését, illetve további foglalkoztatását valósítja meg.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

Kedden megkezdődött a Bajnokok Ligája selejtezőinek utolsó köre, ahol a kör végén 7 csapat csatlakozik majd a főtábla 29 már biztos résztvevőjéhez. Ezzel lesz majd a teljes 36 csapatos mezőny meg. A Dinamo Zágráb 2-2-es döntetlent játszott a tavalyi norvég bajnok Vikinggel. A 10. percben már 2 gólos előnyben voltak a szomszédaink, ám az első félidő végére 2-2-vel a későbbi végeredménnyel vonultak le a csapatok. Ez az eredmény a norvégoknak kedvez, hiszen hazai pályán várhatják a folytatást. Varga Barnabás és Vitális Márk csapata az Ajax Athén csupán egy 0-0-át ért el a Levski Sofia ellen. Vitális azzal, hogy a Győr színeiben pályára lépett a BL selejtezőiben, nem volt a kerettagja, ám Varga sem lépett pályára a találkozón. A legnagyobb rangadót a Fenerbahce és a Lyon játszotta. Az isztambuliak nagyon jól igazoltak idén is, ennek ellenére sem tudták legyőzni otthon a Lyont. Lois Openda révén a franciák jutottak előnyhöz, melyre Mason Greenwood tudott válaszolni a második félidő elején. 1-1 lett a találkozó. A mai napon további 4 mérkőzést rendeznek. Celtic LASK Linz, Hapoel Beersheba, Sabah Bahu, Nijmegen Bodø, Slovan Celje. Míg az Európa Ligában a Fradi csütörtökön lép pályára a Trabzon.

0: Az időjárásról is néhány szó. A mai napon még igazi nyári idő várható Magyarországon, ugyanakkor már érezhető lesz, hogy változékonyabb időszak következik. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban a délutáni esti órákban többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt, amelyet rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű csapadék, viharos széllökések, helyenként pedig jégeső is kísérhet. A hőmérséklet ennek ellenére magas marad, a délutáni órákban általában 30 fok körül, helyenként 32-33 fokos maximumokra számíthatunk. A délelőtt még többnyire kedvező lehet szabadtéri programokhoz, később azonban érdemes figyelni a gyorsan növekvő zivatar felhőkre. Augusztus 20-án továbbra is meleg nyárias idő várható, ugyanakkor a változékonyság megmarad, a napsütés mellett többfelé lehetnek felhős időszakok és záporok, zivatarok is kialakulhatnak, emiatt az ünnepi szabadtéri programoknál érdemes figyelni a friss előrejelzéseket. A hőmérséklet továbbra is magas marad, a délutáni órákban általában 30 fok körüli, helyenként ennél magasabb csúcsértékkel. A zivatarokat erős, akár viharos széllökések és intenzív csapadék is kísérheti.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: némi közlekedési info. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani.
1: Szemlétrádió! Szemlétrádió! 92.5!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 20-án egy igazán hangulatos közösségi estére várják az érdeklődőket Albert Tirsán. 17 óra 30-tól DJ Csirnyi gondoskodik a jó hangulatról, 18 órától ünnepi kvíz várja a játékos kedvűeket, míg 19 órától szabadtéri filmvetítésen a Made in Hungária című film szórakoztatja a közönséget. Az est fénypontja 21 órakor a látványos tűzijáték, melyet kivetítőn is követhetnek a résztvevők. A rendezvény ideje alatt jótékonysági büfé, kézműves sátor, ügyességi sarok, hinta, légvár és körhinta is várja a családokat.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

plusz-minusz 2, viszont maradok önökkel továbbra is. A következő órában az évfordulósokkal folytatjuk, nem csak a magyarországi államalapítást ünnepeljük. Ma, augusztus 19-én több különleges ember is született. Maradjon

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika. Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Visszakerült több ezer milliárd forint a nemzeti vagyonba. Mától Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvényt és két alaptörvény módosítás az új, Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó, több ezer milliárd forintnyi uniós források hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer. Átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kifizetésével mintegy 3000 milliárd forint került vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész a nemzetszínésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkapuca elleni védekezés.
1: Az időjárásról.
4: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt. Ugyanakkor északon, északkeleten elered az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Továbbra is Szabó Kristófot hallják a kedves hallgatók, folytatódik a Plusz-Minusz 2, mégpedig az évfordulósokkal. Külföldi és hazai zenészeket is köszöntjük majd ebben az órában, de előtte jön Alex Warren és az Ordinary, itt az FM 92-tön.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

Póka Egon, basszusgitáros, a Hobo Blues Band és a P-Mobil egykori meghatározó zenésze, valamint a blues zene egyik legnagyobb magyar képviselője. 1978. novemberében csatlakozott, abban az évben alakult Hobo Blues Bandhez, belépésének és szakmai kapcsolatainak fontos szerepe volt abban, hogy az eredetileg alkalmi formációként létrejött együttes, professzionális zenekarrá alakult. A Hobo Blues Band tagjaként 1978 és 93 között 12 lemezen működött közre. 1997-ben csatlakozott a P-Mobilhoz, amelynek 2009-ig volt basszusgitárosa. A zenekar 3 albumán működött közre. Most tőlük hallhatnak egy zenét itt az FM 92-tön. Már is a zöld, a bíbor és a fekete.

Ma ünnepli 75. születésnapját John Deacon, a Queen együttes basszusgitárosa. Az együttes 4 tagja közül Deacon volt a legfiatalabb, ő csatlakozott legkésőbb a zenekarhoz, és ő is írta a legkevesebb dalt. Ennek ellenére társaihoz hasonlóan több nagy sikerű dalt is írt, You're My Best Friend, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free. Alkalmanként ritmus és akusztikus gitáron, valamint billentyűsökön is játszott. A Queen következik, mégpedig egy olyan szám, amit Deacon írt, I Want to Break Free, az FM 92-tön.

Pontosan egy napon született Deaconnel Karácsony János James, az LGT gitárosa, énekese, szintén 75. születésnapját ünnepli a mai napon. Ha a Queen világra gyakorolt hatását nézzük, az LGT a magyar zenetörténelemre hasonló mértékben hatott. Karácsony 1974. októberében csatlakozott az LGT-hez, ahol az Egyesült Államokba disszidált Barta Tamás helyére került. Dalaival és jellegzetes énekhangjával hozzájárult az LGT sikeréhez. Legismertebb szerzeményei a Rajongás, az Engedj el, az Utolsó szerelmes dal, a Dal a miénk, az Áld meg a dalt, a Síneken és az Ellenfél nélkül. Jön tehát az LGT, Magyarország, így egy nappal 20-a előtt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám.

0: óra délután már egyre inkább érezhető az a bizonyos nyárias idő. Egyre melegebb van, viszont a csapadék úgy látszik el fog maradni a mai napon, főleg itt Cegléd környékén. Az esti órákban viszont már egész komoly lehűlésekre lehet számítani, hajnali órákban akár 16-15 fok is lehet a hőérzet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Tanévváró gyermekholmi és baba bőrze augusztus 29-én szombaton a Kossuth téren. A bőrzén megtalálhatóak majd babaruhák, gyermekruhák, gyermekkönyvek, játékok, valamint jótékonysági tanszergyűjtés is lesz. A Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag, közösségteremtő hagyományának erősítése céljából alkotói pályázatot hirdetett meg kézművesek, népművészek, képző és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára. A pályázat témakörei: 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó, ünnepély, emlékek az elmúlt 3 évtizedből, Kossuth Lajos az 1848-as szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás, pályázati feltételek: a pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített, legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni, mérete, megkötése nélkül. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérjük feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámát, e-mail címét. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztály, pedagógus nevét és a telefonszámát. A pályamunkák beadásának határideje 2026. szeptember 11-e, péntek 16 óra, Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft., Cegléd, Kossuth tér, 5 per A. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek a korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. Az ünnepélyes díjátadóra 2026. szeptember 17-én csütörtökön a Kossuth Toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával kerül sor. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül, mely 2026. szeptember 18-tól október 17-ig tekinthető meg. Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: egy újabb óra eltelt a plusz-minusz kettőből, de van még plusz egy, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is. Rengeteg kiváló zenével érkezem önöknek, rövid hírek és érkezünk is vissza.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
9: Holnaptól ismét hőségriasztás érvényes, folytatódtak az orosz-ukrán fogoly cserék, forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új, tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalása a Magyarországnak járó, több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselő képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét 2 ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszért orosz drón találat a dél-ukrajnai Herszonban. 4 meghaltak, 5 megsérültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. 1 ember meghalt, 6 megsérültek, több lakóépület megrongálódott. Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón. 1 halottról és 4 sérültről tudni. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt. 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hrádzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet megnézni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, a nagy érdeklődése való tekintettel évente 1 kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen eljárás indult alkoholfogyasztás miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait.
2: Az időjárásról.
9: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. Északon, északkeleten lehet eső. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: érkeztünk a plusz-minusz 2 utolsó órájához, továbbra is Szabó Kristófot hallják, főleg zenékkel fogunk foglalkozni. Már is itt van Kemred, Be Mine elsőnek az órában.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Friss info az utakról! A 441-es főúton, Cegléd területén a Körösi úton, a Bátori utca kereszteződésénél két személyautó koccant, az érintett szakaszon félpályás lezárás van érvényben. Az 55-ös főúton Szeged közelében az 504-es főút körforgalmánál egy személyautó rolleres gázolt, a 4-es kilométernél rendőr irányítja a forgalmat. Az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti csomópont után több jármű ütközött össze, a 46-os kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már meghaladja az 5 kilométert. Vezessenek óvatosan!
1: Cegléd Rádió! Változatos és friss!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

Az időjárásról is néhány szó. A mai napon még igazi nyári idő várható Magyarországon, ugyanakkor már érezhető lesz, hogy változékonyabb időszak következik. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elsősorban a délutáni esti órákban többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt, amelyet rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű csapadék, viharos széllökések, helyenként pedig jégeső is kísérhet. A hőmérséklet ennek ellenére magas marad, a délutáni órákban általában 30 fok körül,

0: helyenként 32-33 fokos maximumokra számíthatunk. A délelőtt még többnyire kedvező lehet szabadtéri programokhoz, később azonban érdemes figyelni a gyorsan növekvő zivatar felhőkre. Augusztus 20-án továbbra is meleg nyárias idő várható, ugyanakkor a változékonyság megmarad, a napsütés mellett többfelé lehetnek felhős időszakok és záporok, zivatarok is kialakulhatnak, emiatt az ünnepi szabadtéri programoknál érdemes figyelni a friss előrejelzéseket. A hőmérséklet továbbra is magas marad, a délutáni órákban általában 30 fok körüli, helyenként ennél magasabb csúcsértékkel. A zivatarokat erős, akár viharos széllökések és intenzív csapadék is kísérheti.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Ginger Baker 1938. augusztus 19-én látta meg a napvilágot Londonban, ma lenne 87 éves a legendás Cream együttes egykori dobosa, aki a bandában Eric Claptonnal közösen zenélt. Clapton becenevén Slowhand, Primetime Emmy és többszörös Grammy-díjas brit gitáros, énekes és dalszerző. A rock korszak egyik leginkább megbecsült és legnagyobb hatású gitárosa, aki egyedülálló módon háromszor is bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be. Számos bandában zenélt, olyanokban, mint például a Yardbirds, akik feltűnnek Michelangelo Antonioni Nagyítás című filmjében, az egyetemes filmtörténet egyik legismertebb és legtöbbet vitatott alkotásában. A film Julio Cortázar egyik novellája alapján jött létre, amely az 1967-es Cannes filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. A következő zene Eric Clapton szóló karrierjéből, 1998-ból, a Pilgrim, már is itt, az FM 92-ön.

Primal Scream 1982-ben alakult a skóciai Glasgow-ban Bobby Gillespie vezetésével. A zenekar kezdetben alternatív rockot és pszichedelikus indit játszott, de az igazi áttörés az 1991-es Screamdelica hozta meg. A lemez a rockot az akkoriban berobbanó acid house-szal, rave-vel, dubbal és elektronikával keverte. Olyan dalok születtek rajta, mint a Loaded, vagy a Came Together, és az album 1992-ben elnyerte az első Mercury Prize-t. A Primal Scream azóta is arról híres, hogy folyamatosan változtatgatja hangzását, és a rockzenét mindig összekeveri más műfajokkal. A Screamdelica pedig a brit alternatív zene egyik meghatározó albuma lett. A zenekar olyan kiváló filmek betétdalai közt is megtalálható, mint a Trainspotting, és Gillespie a későbbi bandájával is meghatározó maradt, mi több, a Jesus and the Mary Chains legalább akkora, ha nem nagyobb rajongóbázissal rendelkezik, mint a Primal Scream, még akkor is, ha a rajongók ízlése metszi a két bandát. Egy későbbi zenével a The Rocks-szal folytatjuk itt az FM 92-tön.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Tanévváró gyermekholmi és baba bőrze augusztus 29-én szombaton a Kossuth téren. A bőrzén megtalálhatóak majd babaruhák, gyermekruhák, gyermekkönyvek, játékok, valamint jótékonysági tanszergyűjtés is lesz. A Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag, közösségteremtő hagyományának erősítése céljából alkotói pályázatot hirdetett meg kézművesek, népművészek, képző és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára. A pályázat témakörei: 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó, ünnepély, emlékek az elmúlt 3 évtizedből, Kossuth Lajos az 1848-as szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás. Pályázati feltételek: a pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített, legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni, mérete megkötése nélkül. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérjük feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámát, e-mail címét. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztály, pedagógus nevét és a telefonszámát. A pályamunkák beadásának határideje 2026. szeptember 11-e, péntek 16 óra, Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft., Cegléd, Kossuth tér, 5/A. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek a korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. Az ünnepélyes díjátadóra 2026. szeptember 17-én csütörtökön a Kossuth Toborzó ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával kerül sor. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül, mely 2026. szeptember 18-tól október 17-ig tekinthető meg. Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot

egy újabb közös ismerőssel folytatjuk a plusz-minusz kettőt itt az FM 92-tön, méghozzá a 80-as évek egyik legismertebb női hangjával, Laura Branninggammel. Az amerikai énekesnő 1952. július 3-án született New Yorkban. A különleges, erőteljes kísérre kettes hangjáról, valamint a drámai előadásmódjáról volt ismert. Az áttörés az 1982-es Gloria hozta meg számára. A dal eredetileg Umberto Tozzi olasz slágere volt, Branningham angol változata viszont hatalmas nemzetközi siker lett, Grammy jelölést is kapott érte. Ezt követte többek között a Self Control, amely szintén óriási sláger lett. Branningham a filmek és sorozatok világában is többször feltűnt zenéivel, a Gloria például a Flashdance című 1983-as filmhez kapcsolódóan is ismerté vált, míg a The Lucky One a The Jewel of the Nile című filmhez készült. A Ghostbusters is több televíziós produkció is felhasználta Branningham dalait, vagy közreműködését. Érdekesség, hogy a Self Control című slágere később számos filmben és sorozatban is felbukkant, így a dal máig erősen összekapcsolódik a 80-as évek neonfényes éjszakai hangulatával. Már is érkezik a Gloria az FM 92-től.

véget ért a plusz-minusz 2, hiszen 2 óra van, viszont holnap újra találkozhatnak velem, valamint a közös ismerősökkel. Most érkezik Tóth Barbi, aki egészen este 6-ig fogja szórakoztatni önöket. Hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Fokozódik a hőség. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét adományozzák Cserhalmi Györgynek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvénymódosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, hogy az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
0: Az időjárásról.
4: Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arra felé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési információ.
5: Az útin Farm tájékoztatása szerint Kecskeméten esküvői lovaskocsi felvonulást tartanak, ezért a 44-es főúton a város elkerülő szakaszán a 4-es és az 5-ös kilométer között, a 441-es főúton, a Betlen körúton, valamint a 445-ös főúton az 1-es kilométernél, a Békéscsabai úti kereszteződésnél félpályás korlátozást vezetnek be 18 óra 30 percig. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új, sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a hetényi pihenő nem közelíthető meg. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűklet, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az ünnepi kamionstopp pedig ma 22 órától, augusztus 20-án, csütörtök 22 óráig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én, szombaton 15 órától, augusztus 23-án 22 óráig tart. Ennek tudatában óvatosan és körültekintően vezessenek, vigyázzanak nagyon-nagyon magukra és egymásra. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Cegléd Rádió.
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Gyönyörű szép délutánt! Na, ki engedett vissza? 8 hónap után újra itt vagyok a rádióban, kedves hallgatók. Igaz, csak pár napra, mert a főnököm jelenleg egy meglehetősen határozott pici ember, aki otthon vár rám. De amíg itt vagyok, bepótoljuk, amit kihagytunk, jönnek a legjobb zenék, érdekes sztorik az előadókról, és persze megpróbálok úgy tenni, mintha az elmúlt 6 hónapban nem csak babadalokat hallgattam volna. Na meg érkezik egy beszélgetés is, méghozzá Szatmári Gábortól. De kezdjünk egy olyan dallal, amitől garantáltan jobb kedve lesz mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Tóth Barbie. Remélem, velem tartanak.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház.

0: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
3: Kedves hallgatók, tehát sport lesz a következő percek témája, és sport témában nem egyszer volt már vendégem a CVS a labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője, Széchenyi Márton. Szervusz Marci, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
4: Szia Szatyi, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
3: Nem csak fociról lesz szó, hanem kézilabdáról, sőt most időrendi sorrendben először is kézilabdáról fogunk beszélgetni, hiszen egy nem mindennapi torna készülődik most itt ezen a hétvégén, pénteken és szombaton, 21-én és 22-én Cegléden. A sportcsarnokban rendezitek meg a második Szent István kupát. Na hát kérem szépen, akkor volt első is, nyilván ennek tapasztalatait is felhasználtátok már itt a másodiknál. Miről szól ez tulajdonképpen, és hány csapatról, és mi a tétje ennek az egésznek?
4: Hát a tétje az egyébként az, hogy Ceglédet jobban megismerjék.
3: És ez fontos bizony.
4: Abszolút. A tavalyi évben egyébként egy hirtelen indítatástól próbálkoztunk egy ilyen kézilabdatornát megszervezni Szilágyi Józsi kisrobiékkal, és annak sikerén felbuzdulva idén úgy hívtak fel egyébként a Ferencvárosnak az edzője, hogy figyelj már Marci, rendezitek meg véletlenül.
3: Aha,
4: és tulajdonképpen itt talán a hallgatók hozzászoktak, hogy inkább a focival szoktam foglalkozni, de megmondom őszintén, hogy a kézilabdásokkal félig meddig könnyebb tornát szervezni. Mert felhívtak reggel 9-kor, és délre már volt 8-12 csapat. Úgyhogy
3: szép.
4: Úgyhogy nagyon örültem ennek, hiszen ez annak a visszajelzése, hogy tavaly nagyon jól érezték itt magukat. Idén sikerült kilépni, mondhatni nemzetközi szintre fejlődött ez a második Szent István kupa, hiszen Nagybányáról érkezik majd az Akademika Minaur csapata, Erdélyből. Úgyhogy egyébként még azt hagyd mondjam el, hogy jövőre már látom a terveket, felvettem a kapcsolatot a többi erdélyi csapattal, és csak azért nem lesz itt a Dunaszerdahely, a Székelyudvarhely, és a többi, mert pont ebben az időpontban szerveznek kint Dunaszerdahelyen.
3: Nekik is van eseményük.
4: Egy tornát, de kaptam egy ígéretet, hogy jövőre.
3: Akkor úgy lesz.
4: Úgy lesz, hogy Ceglédre tervezik, úgyhogy nagy reményeim vannak ezzel kapcsolatban is, a kézilabda sportágban, hogy tudunk fejlődni, hiszen majd később beszélünk róla az 5. Cegléd Cupról, de ahogy a labdarúgásban, úgy a kézilabdában is azt látom, hogy fejlődünk, és Cegléd szépen növekszik. És
3: nagyon jó,
4: észreveszik.
3: Ez mindenképpen dicséretes. Hány csapat lesz itt akkor végül is?
4: Ugye második felvonásban női szakákban, illetve férfiaknál is megrendezzük, ez U14-es torna, tehát 13-14 éves fiúkról, lányokról van szó. Délelőtt játszanak a lányok reggel 9 órától, ott kevesebb csapat van, ott 6 csapat van, a másik oldalon a fiúknál van 9.
3: Az igen, azért ez már szép.
4: 57 mérkőzés lesz lebonyolítva így a 2 nap alatt. Mindenki játszik mindenkivel egyébként bajnoki rendszerben, és utána pedig egy Final Four mérkőzés jön a harmadik helyért és az első helyért.
3: Nagyon jó.
4: 2 ceglédi csapat is indul a fiúknál, illetve nyilván a lányoknál 1, úgyhogy nagyon-nagyon várom a ceglédieket. Azok esetleg, akik a hosszú hétvégén nem utaztak el,
3: igen,
4: azok mindenképpen szeretném őket kiinvitálni, vagy beinvitálni a Gál József sportcsarnokba, hiszen a körülmények azok tényleg NB1-esek.
3: Abszolút.
4: Nem véletlenül jönnek a csapatok, úgyhogy a belépés díjtalan erre az eseményre.
3: Ez fontos, igen.
4: Úgyhogy várjuk a ceglédieket is, hiszen a gyerekeknek meg óriási élmény.
3: Hogy nem.
4: Hogy szurkolnak,
3: megterik. Hát biztos szülők, nagyszülők, stb. Ott lesznek, de azért reméljük, hogy mások is.
4: Igen, igen, de a ceglédi kézilabda azért hagyományaiból eredően én nagyon örülnék, hogyha az utánpótlásra is fókusz kerülne, így a nézők
3: ez
4: és a szurkolók.
3: Ez a gyerekeknek is nagy élmény lesz nyilván, amikor abszolút, ilyen biztos körülmények között játszhatnak. Tehát azért
4: meg azért olyan csapatok jönnek, mint a Ferencváros, a Pikszeged, a Békés Csaba. Lesz itt akkor erdélyi csapat, úgyhogy tulajdonképpen látni fogjuk, hogy hol is járunk mi ebbe. Itt hagy köszönjem meg a szervezés Szilágyi Józsinak, aki a KKS-nek a technikai vezetője, illetve Kocsó Tamásnak, ugye, aki az ifjúsági főváros 2026-os igen projektnek a vezetője, és Cegléd.
3: Ez abszolút beleillik ebbe.
4: Igen, és természetesen, tehát itt kellett egyeztetni, és beletették a programba Tomiék ezt a tornát.
3: Nagyon jó.
4: Tehát azt el lehet mondani, hogy Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 program sorozat egyik, talán mondhatjuk, hogy kiemelt sportrendezvénye.
3: Igen, igen.
4: Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kilátogatnak egyrészt, másrészt az ide látogató csapatok pedig jól fogják érezni magukat, az majdnem biztos.
3: Igen.
4: A tavalyi tapasztalatokból kiindulva.
3: Na, az izgi lesz.
4: Hajrá, Cegléd.
3: Tehát akkor 21-e, 22-e, péntek és szombat, már reggel 9-re lehet menni a Sporiba, és nézni a fiatalokat, a jövő reménységeit, akik közül néhány év múlva lehet, hogy már többen ott lesznek az NB1-es csapatokban is, meg a válogatottban akár.
4: Hát meg az NB1-es Ceglédben. Nagyon bízom benne, hogy
3: az sem mellékes
4: szempont. Persze, itt ez lenne a cél.
3: Na, ugorjunk egyet, egy nagyot, időben is, hiszen egy október végi eseményről lesz szó, és fociról, az 5. Cegléd Cup labdarúgó tornáról, ahol hát megmozdul a fél világ, mondhatni, és azért is beszélünk róla, mert már most kell erről szólnunk, ugye?
4: Így van, azért is hoztam ide témának, mert ez egy október végi esemény, azért most augusztus közepe van, de már a szervezés része az tart legalább 2-2,5 hónapja, 90 csapatot tervezünk.
3: Hol férnek?
4: Jó a kérdés egyébként sportturizmus tekintetében, hiszen legalább 1000 éjszakát kell majd valahogy megoldanunk, úgyhogy ez azt gondolom, hogy Ceglédnek is jelentős eseménye lesz. 2-3 ezer emberre számítunk, hogy megfordul a CVS-e pályán. Azt már most tudom mondani, hogy 52 csapat regisztrált,
3: eddig
4: jelenleg 5 nemzet csapatai. Mondhatom Portugáliát, ami szerintem szenzációs, hogy Portugáliából megkeresnek, hogy Marci, hallottuk a tornát, és szeretnénk jönni. Ráadásul egy első osztályú csapat, ez a Vitória Guimarães nevezetű csapat. Az más kérdés, hogy ott azért be kell szállni majd nekünk is a repülőjegyek és szállás költségekbe, de ez...
3: Itt felnőttekről van szó egyébként?
4: Ez jó a kérdés. 9, 11 és 13 éves gyerekekről beszélünk.
3: Portugália. Ronaldo nem jön.
4: Hát Ronaldo nem biztos, de még nem biztos, hogy a jelenlegi kis fiatal Ronaldo nem lesz köztük.
3: Ugye?
4: Tehát,
3: ugye?
4: Ez még benne lehet a pakliban.
3: Igen.
4: Koszovóból, Albániából jönnek csapatok, ez már bizony Bosznia-Hercegovinából van érdeklődés. Lengyelországban kint van a hirdetés, én úgy gondolom, hogy onnan be fog esni csapat, Szlovákiából be fog esni csapat, Romániából már vannak többen, Erdélyből szintén
3: nagyon
4: többen,
3: jó.
4: Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Az 52 csapat augusztus 18-a van talán.
3: Amikor beszélgetünk, igen.
4: Igen, így van. Ez azt jelenti, hogy több mint a fele fel van töltve a csapatoknak, még majd most ébredeznek azok a csapatok, akik elkezdték a felkészülést, azért 9-10 évesen, így van, ez a szeptemberi időszak az, amikor ez meg fog telni, ez a 90 csapat, úgyhogy ez egy akkora rendezvény egyébként, hogy mondjam a kísérő rendezvényeket, workshop lesz, workshop előadások lesznek a szülőknek. A központban a szülői edukáció.
3: Az is fontos, igen, bizony.
4: Abszolút, hogy egy kisgyerek táplálkozása, sporttáplálkozás, hogyan viszonyulok az edzőhöz. Rengeteget, mire kell figyelnem egy átigazolási kérdésnél, ha például 11-13 éves a fiam, kislányom, és azt mondja, hogy oké, most lehet, hogy lehetne mondjuk egy körzetközpontból, egy tehetségközpontból, vagy egy akadémiára igazolni. Ott milyen oktatói vannak-e, amikor be kell költözni egy kollégiumba fiatalon. Szóval rengeteg olyan téma van, ami a szülőket is érdekelti, és ezekben a holt időkben tudunk majd tulajdonképpen így edukálni, egy kicsit tanítani szülőket.
3: Igen. Nem mellékes. Igen.
4: Lesz például performance zone, ez is egy újítás, ami például arról szól, hogy a kisműfűvön felhúzunk egy sátrat, ami egyébként ceglédi szülőknek köszönhető, ezt itt hadd köszönjem meg, ők dobják össze erre a pénzt, ez 800 ezer forint ez a sátor, szóval ez egy komolyabb beruházása ennek a tornának, viszont ott lesznek fotocellás mérések, gyorsaságmérés, súlypont emelkedést tudunk mérni, de ezt már úgy digitálisan, nem csak úgy, hogy
3: satszper
4: kb, hanem egy pontos komputer adatot kapunk tulajdonképpen. És utána pedig ezeket a legjobb kis játékosokat pedig díjazni fogjuk. Vannak már szponzoraink. Erre is hadd hívjam fel a figyelmet, hogy továbbra is keresem a névadó stratégiai partnert erre a tornára, mert nagyon jó lenne, ha mondjuk egy XY 5. ceglét kapott tudnánk már hirdetni.
3: Igen, mert azért ennek azért megvannak a költségei nyilván, 90 csapatot mozgatni, stb.
4: 6 millió forintnál járunk, amit elköltöttünk előre, így papíron, majd amikor itt lesznek játékvezetés, 2000 főnél nem tudunk egy egészségügyi embert alkalmazni, hanem mentőszolgálatot kell hívnunk. Azonnal 300 ezer forint a napi díja egy mentős kocsinak, illetve orvosnak. Tehát a játékvezetői díj az bőven 1,5 millió forint felett lesz, hiszen rengeteg mérkőzés, rengeteg sportra van szükség. És így tovább, és így tovább. Éppen ezért eddig is köszönöm azokat a felajánlásokat, amiket kaptunk, viszont hagy kérjem a hallgatókat, hogyha van olyan, aki a gyereksport az utánpótlásban lát fantáziát mondjuk egy 2-3 ezer fős rendezvényben, akkor az egész nyugodtan keressen meg, mert a szponzoroknak viszont visszaadunk, nagyon sok mindennek készülünk a szponzorok felé. Például lesz sajtófal, lesz profi videóstáb. Ez az esemény, ez 3 napos, de 365 napos megjelenést biztosítunk számukra, hiszen lesz sajtótájékoztató, lesz promó videó, és ez az esemény, ez már a jövő következő 6. ceglétkápnak is a promó videója lesz, amin majd mindig a szponzorok és a támogatók azok megjelennek
3: persze.
4: Úgyhogy próbálunk mindennel kedveskedni, illetve visszaadni, amikor jön egy támogató, akkor igenis kapja vissza azt, ami segíti ezt a rendezvényt.
3: Névadó szponzor lenne most a legfontosabb erre az október végi eseményre. Október 28-án, 29-én és 30-án lesz az 5. ceglét kap, és ennek még lesz egy neve valószínűleg pluszban.
4: Nagyon
3: bízunk benne, hogy meg lesz ez a névadó szponzor is 90 csapattal, ami viszont most hamarabb lesz, ezen a héten, pénteken és szombaton, augusztus 21-én és 22-én kézilabda a sportcsarnokban, a 2. Szent István kupa. Ezekre a jeles eseményekre invitálta önöket a CVSE labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai vezetője Széchenyi Márton. Marci, hát további kellemes szervezkedést, lesz dolgotok most ezen a hétvégén is, meg októberig is még azért, hát nem sok nyugodt éjszakád lesz, én
4: köszönöm
3: azt gondolom.
4: Köszönöm szépen, de
3: nagyobb baj sosem
4: legyen.
3: Ez
4: egy örömteli feladat, úgyhogy csináljuk.
3: Így van. Hajrá, Cegléd!
4: Hajrá, Cegléd!

0: boldogság nekem is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5
2: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepet Cegléden, augusztus 20-án. Lássuk az ünnepi műsort. A himnusz Szebeni Szilvia énekli el. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Ünnepi beszédet tart Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Ezután következik a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével. Boldogasszony anyánk Szebeni Szilvia énekét élvezhetik a kilátogatók, majd fellép a ceglédi táncegyüttes. Együtt a magyarság zenés irodalmi összeállítást hallhatnak a pesti zenés színpad művészeivel. Ezt követi Benkő Péter kétszeres Jászimari díjas érdemes és kiváló művész előadása. Majd őt követi Kóbor Tamás énekművész. Az Én Kenyerem kenyérsütő verseny eredményhirdetésére számíthatnak ezután. Végül az ünnepséget a szózat zárja Szebeni Szilvia előadásában. Emellett délelőtt fajátékok és kézműves foglalkozás is lesz a színházi előtérben. Lesznek kísérő programok is, 9 óra 30 perctől Szent Kereszt felmagasztalása, templom szentmise és kenyérszentelés. Valamint este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarában István a király magyar zenés filmet fogják levetíteni. Unomania, augusztus 22-én. Augusztus 22-én az Unomania is ott lesz a Cegléd-fürdő topparti kézműves és termelői vásárán. Ha szereted az Unót, érdemes lesz benézni, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az időpontja augusztus 22-e tehát, a helyszíne pedig a Cegléd-fürdő topparti kézműves és termelői vásár. Gyerekekkel, barátokkal vagy akár az egész családdal is jó program lehet. Játsz, nevess és éld át az Uno élményt. És el is érkezett a tóparti kézműves és termelői vásár programja is, ugye ez augusztus 22-én lesz szintén és ingyenes. Szombaton ismét életre kell a Cegléd-fürdő partja. Egy hangulatos nyári délután a Cegléd-fürdő tópartján, ahol a finom ízek, különleges sportékák és kreatív élmények találkoznak. Na és persze mi is. Harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadétel főzőverseny. Helyszíne a Kazinci utca 1 szám, vagyis a Régi Idők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kedd 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardrób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílustanácsadó személyi stylist ezt, aki a tudatosabb és fenntarthatóbb gardrób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Cegléd-i Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Szegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, már is szól Dua Lipa Houdini című felvétele. Nem véletlenül kapta a dal Harry Houdini nevét. Dua Lipa az egész számot arra gondolatra építette, hogy őt nem olyan egyszerű elkapni. Ha valaki nem elég érdekes, vagy nem elég gyors, egyszerűen eltűnik. És most én is eltűnök, de csak egy rövid pillanatra. A következő órában jelentkezem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
11: Jaj, úgy megéheztem.
12: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
11: Egy gyrosz.
12: Pont egy gyrosz?
11: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
10: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
12: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
11: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Egyetlen napra zárnak be a boltok az ünnepi hosszú hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forstoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án megszűnt. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, hogy már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A búvárvizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva.
1: Az időjárásról.
13: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Közlekedési információk.
14: Az Útinform tájékoztatása szerint Kecskeméten esküvői lovaskocsi felvonulást tartanak, ezért a 44-es főúton a város elkerülő szakaszán a 4-es és az 5-ös kilométer között, a 441-es főúton, a Betlen körúton, valamint a 445-ös főúton az 1-es kilométernél, a Békéscsabai úti kereszteződésnél félpályás korlátozást vezetnek be 18 óra 30 percig. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új, sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a hetényi pihenő nem közelíthető meg. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűklet, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az ünnepi kamionstopp pedig ma 22 órától, augusztus 20-án, csütörtök 22 óráig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én, szombaton 15 órától, augusztus 23-án 22 óráig tart. Ennek tudatában óvatosan és körültekintően vezessenek, vigyázzanak nagyon-nagyon magukra és egymásra. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

3 óra után vagyunk, kedves hallgatók, és itt a Cegléd Rádióban továbbra is pörögnek a legjobb dalok, olyanok, mint Arany Tamás, Pitbull és Marc Anthony közöse, a Follow the Flow, sőt, még teljes Cruise-ra is számíthatnak. Most pedig Marisol Rosé és Bruno Mars közöse, ez az Apatow. A dal címe egyébként nem egy angol szó, hanem a koreai Apatow, vagyis apartman játékos rövidítése. A kifejezés egy népszerű koreai ivós játékhoz is kapcsolódik, ezért a dal címe első hallása sok nyugati hallgatónak teljesen érthetetlennek tűnik, de hogyha már ezt tudjuk, akkor szóljon már is. Itt a 92-tön, a mikrofonnál este 6 óráig, Tóth Barbie.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Visszatér a kánikula. Az egész országra hőségriasztást adtak ki. Ismét tartósan 30 Celsius fok feletti hőmérséklet várható Magyarországon, ami fokozott terhelést jelenthet a szervezet számára. A hőségriasztás idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a tűzönap kerülése. Az augusztus 20-ai szabadtéri rendezvényeken pedig fokozott óvatosságot kérnek a résztvevőktől. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország egész területére augusztus 20-án, csütörtökön 0 órától, augusztus 23-án vasárnap 24 óráig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése alapján a következő napokban ismét tartósan 30 Celsius fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért a hatóságok rendszeres folyadékpótlást javasolnak, különösen azoknak, akik hosszabb időt töltenek a szabadban. A közlemény szerint a hőségben érdemes kerülni a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein és cukortartalmú italok túlzott fogyasztását, továbbá a nehéz zsíros ételeket. A legmelegebb jellemzően 11 és 16 óra közötti időszakban, lehetőség szerint kerülni kell a tűzőnapot és a megerőltető fizikai tevékenységet. Az augusztus 20-ai programokon is fokozott óvatosságot kérnek. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken és más szabadtéri programokon résztvevőknek azt javasolják, hogy vigyenek magukkal elegendő ivóvizet, használjanak fényvédő készítményt és viseljenek világos, szellős ruházatot, fejfedőt, valamint UV-védelemmel ellátott napszemüveget. A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos hűvösebb helyet keresni. Különösen fontos odafigyelni a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre, akik érzékenyebben reagálhatnak a fokozott hőterhelésre. Az erős napsugárzás, napszúrás súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát is okozhat. Rosszulét esetén az érintett hűvös, árnyékos helyre kell kísérni, meg kell kezdeni a teste hűtését és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Súlyos tünetek vagy hőgutat gyanúja esetén azonnal a 112-es segélyhívószámot kell hívni. A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyermekeket és a háziállatokat soha nem szabad parkoló gépjárműben hagyni, mert az utastér rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet. A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Idén eddig csak nem 11 ezer szabadtéri tűz keletkezett, ebből 1600 augusztus első két hetében. A katasztrófa védelem ezért a szabadtéri tűzgyújtás kerülését kéri, és arra figyelmeztet, hogy senki ne dobjon el égő cigarettacsikket. A közlemény szerint a nyílt égésterű vízmelegítő közelében szénmonoxid érzékelő használata is indokolt, mivel a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki. Idén már több mint 700 szénmonoxiddal kapcsolatos esethez riasztották a tűzoltókat.

0: Cegléd Rádió a közös ismerős. Augusztus 20-án megszegik az új kenyeret. Kevesen tudják, hogy mit jelképez valójában ez a hagyomány, úgyhogy most ennek járunk utána itt a Cegléd Rádióban. Augusztus 20-án ismét megszegik a Szent István napi kenyereket. Az ünnepélyes kenyerszegés idén is része az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó programoknak. De honnan ered ez a hagyomány és mit jelképez valójában? A Szent István nap hivatalos programja szerint augusztus 20-án a Magyar Ízek utcájában a Várkert Bazár és a Várkert Rakpart helyszínén rendezik meg a Szent István napi kenyerek ünnepélyes megszegését. Itt mutatkozik be a nagy közönségnek a 2026-os Szent István napi kenyér is. Idén a Magyar Pékszövetség versenyén a Hell Péksi Kft., vagyis a Száz Pékség Pilisi Pityúkás kenyere nyerte el az első díjat. A kenyérszegés azonban nem egyszerűen az ünnepi programsorozat egyik látványos eleme, évszázados hagyomány áll mögötte. Ezért lehet augusztus az új kenyér hava. A magyar folklórban augusztust az új kenyér havának és a bőség havának is nevezték. Erre az időszakra fejeződött be az aratás, így a frissen betakarított gabonából liszt készülhetett, abból pedig megsüthették az első új kenyeret. Az aratás végét egykor megünnepelték. Az aratok búzakalászból és mezei virágokból koszorút fontak, amelyet ünnepélyes menetben vittek a gazdához vagy a földes úrhoz. Az ünneplést pedig evés, ivás és tánc kísérte. A jó termésnek nagyon is gyakorlati jelentősége volt, azt jelentette, hogy a következő időszakban lesz miből kenyeret sütni. Az új kenyér ezért az elvégzett munka eredményét, a termésért érzett hálát és a megélhetés biztonságát is jelképezte. Nem mindig augusztus 20-án ünnepelték. Bár ma már szorosan összekapcsolódik augusztus 20 és az új kenyér, nem volt ez mindig így. A középkori Magyarországon július 15-én az apostolok oszlásának ünnepén tartották az új kenyér ünnepét, amikor az új gabonából készült kenyeret templomba vitték és megszentelték. Augusztus 20 később kapcsolódott össze a kenyérrel, az 1920-as évekre pedig már a magyar kenyér ünnepévé is vált. Napjainkban Szent István és az államalapítás ünnepe mellett az új kenyér hagyománya is tovább él ezen a napon. A hagyományos paraszti kultúrában a kenyér jóval több volt egyszerű élelmiszernél. A búza az életet, a megmaradást és az élet továbbadását jelképezte. A jó termést pedig Isten áldásával és gondviselésével is összekapcsolták. Magát a kenyeret is nagy tisztelet övezte. Megszegés előtt keresztet rajzoltak rá, ha leesett a földre, felvették és megcsókolták, rálépni pedig tilos volt. Új házba kenyeret és sót vittek a bőség és az egészség jelképeként. Amikor tehát augusztus 20-án ünnepélyesen megszegik a kenyeret, abban egyszerre jelenik meg a sikeres aratásért érzett hála, a bőség, a megélhetés biztonsága és a közösség gondolata. Egy régi szokás, amely máig őrzi annak az időnek az emlékét, amikor az új kenyér valóban azt jelentette, lesz mit tenni az asztalra.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
6: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
8: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe Cegléden, augusztus 20-án. Lássuk az ünnepi műsort. A himnusz Szebeni Szilvia énekli el. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Ünnepi beszédet tart Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Ezután következik a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével. Boldogasszony anyánk Szebeni Szilvia énekét élvezhetik a kilátogatók, majd fellép a ceglédi táncegyüttes. Együtt a magyarság zené és irodalmi összeállítást hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeivel. Ezt követi Benkő Péter kétszeres Jászimari díjas érdemes és kiváló művész előadása. Majd őt követi Kóbor Tamás énekművész. Az Én Kenyerem kenyérsütő verseny eredményhirdetésére számíthatnak ezután. Végül az ünnepséget a Szózat zárja Szebeni Szilvia előadásában. Emellett délelőtt fajátékok és kézműves foglalkozás is lesz a színházi előtérben. Lesznek kísérő programok is, 9 óra 30 perctől Szent Kereszt felmagasztalása, templom szentmise és kenyérszentelés. Valamint este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarában István a király magyar zenés filmet fogják levetíteni. Unomania augusztus 22-én. Augusztus 22-én az Unomania is ott lesz a Cegléd fürdő Tóparti kézműves és termelői vásárán. Ha szereted az Unót, érdemes lesz benézni, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az időpontja augusztus 22-e tehát, a helyszíne pedig a Cegléd fürdő Tóparti kézműves és termelői vásár. Gyerekekkel, barátokkal, vagy akár az egész családdal is jó program lehet. Játsz, neves és éld át az Uno élményt. És el is érkezett a Tóparti kézműves és termelői vásár programja is, ugye ez augusztus 22-én lesz szintén és ingyenes. Szombaton ismét életre kell a Cegléd fürdő partja. Egy hangulatos nyári délután a Cegléd fürdő tópartján, ahol a finom ízek, különleges sportékák és kreatív élmények találkoznak. Na és persze mi is. Harmadik Cegléd-i Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Cegléd-i Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadétel főzőverseny. Helyszíne a Kazinci utca 1 szám, vagyis a régi idők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kert 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó személyi stylistest, aki a tudatosabb és fenntartható gardób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Cegléd-i Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: friss hírekkel és információkkal megyünk, kedves hallgatók, nem sokára tovább itt a Cegléd Rádióban, de előtte még érkezik egy dal, és erről jut eszembe, hogy tudta, hogy Bibi Rexha új dala, a New Religion valójában a Faithless legendás Insomnia című dalának újragondolása. És még a néhai Maxi Jazz hangja is visszaköszön benne. Figyeljük csak!
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adéa vagyok. Hivatalba lépett Vak András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Vak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tarzoltán hangsúlyozta, hogy nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, hogy a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. 14 kiváló tanuló mély szegénységben élő diák ösztöndíjára érkezett felajánlás, így az MBH bank által 100 tanulónál megszüntetett támogatás náluk rendeződik, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Edvi Péter korábban jelezte, hogy a pénzintézet anyagi okokra hivatkozva 32 év után elállt a támogatástól. Hétfőn a hírre reagálva Magyar Péter kormányfő felszólította Mészáros Lőrincet és az MBH bankot, vonja vissza az ösztöndíj program finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra a bank jelenleg futó székház építésének részleteit. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt.
1: Az időjárásról.
5: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
6: Az Utinform tájékoztatása szerint Kecskeméten esküvői lovaskocsi felvonulást tartanak, ezért a 44-es főúton a város elkerülő szakaszán a 4-es és az 5-ös kilométer között, a 441-es főúton, a Betlen körúton, valamint a 445-ös főúton az 1-es kilométernél, a Békéscsabai úti kereszteződésnél félpályás korlátozást vezetnek be 18 óra 30 percig. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új, sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a hetényi pihenő nem közelíthető meg. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vercsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűklet, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az ünnepi kamionstopp pedig ma 22 órától, augusztus 20-án, csütörtök 22 óráig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én, szombaton 15 órától, augusztus 23-án 22 óráig tart. Ennek tudatában óvatosan és körültekintően vezessenek, vigyázzanak nagyon-nagyon magukra és egymásra. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 4 óra után vagyunk, kedves hallgatók, és itt a Ceglin Rádióban továbbra is pörögnek a legjobb közös ismerősök. Itt lesz velünk például a Hertz, a Purple Disco Machine, akkor Gáspár Laci, Rehab, Ina, sőt még a United Keserű Mész című 2002-es felvételére is számíthatnak, de a sort minden esetre a Honey Beast Maradok című dalával indítom. És hát én is maradok egészen este 6 óráig a mikrofonnál, Tóth Barbi. Tartsanak velem, mert egy-két érdekességgel is jelentkezem.
1: Ceglin

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Helyi információt első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Cegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, már is kopogtatunk egy mézédes témának. A nagy dinnyeteszt érkezik, így ismerhetjük fel a tökéletes mézédes darabot. A magyarok többsége fix szokások szerint vásárol görög dinnyét. Megemeli, megütögeti, füléhez tartja, majd bízva szerencsében a kosarába teszi. Aztán otthon a felvágás után jön a csalódás, amikor a mélyvörös dédus belsőjét egy halvány rózsaszínű íztelen vagy éppen túlérett kásás töm kerül elő a héjból. Pedig a tökéletes görögdínje kiválasztása nem szerencsejáték, és még csak nem is a ritmikus kopogtatásunk múlik. A profi termesztők szerint a zöldségesnél egészen más, apró és kak számára észrevehetetlen részleteket kell figyelni. Felejtsük el a kopogtatást, nézzük a foltokat! A közhiedelemmel ellentétben a dínye kongó hangja nem feltétlenül jelent garanciát az édességre. A legbiztosabb pont, amit elsőként ellenőrizni kell, az úgynevezett talajfolt. Ez az a terület, ahol a gyümölcs a földön feküdt a növekedése során. Ha ez a folt fehér vagy halványzöld, a dinnyét túl korán szedték le, és már soha nem fog beérni. A görög dinnye ugyanis az utóéri gyümölcsökkel ellentétben a leszedés pillanatában megáll a fejlődésben. A tökéletes cukorédes darabok talajfoltja határozottan sárga, sőt, néha már-már narancssárgás árnyalatú. Kevesen tudják, de a dinnyehéjén látható barna pókhálószerű elszíneződések nem esztétikai hibák, hanem a legértékesebb minőségi mutatók. Ezek a hegek ugyanis azt jelzik, hányszor porozták be a méhek a virágot a fejlődési szakaszban. Minél több a barna hálószerű mintázat a héjon, annál többször látogatták meg a beporzók, ami közvetlenül összefüggésben áll a későbbi magas cukortartalommal. A másik kritikus pont a dinnye szára, azaz a kocsánya. Ha a szár teljesen zöld és rugalmas, a gyümölcsöt valószínűleg túl korán szakították el a tőtől. Ha viszont a szár már száraz, barnás és enyhén töpörödött, az annak a jele, hogy a dinnye a tőkén ért el a maximális érettséget, így a belseje garantáltan mézédes és lédús lesz. Ha a két azonos méretű dinnye között vacilálunk, mindig a nehezebbet válasszuk. A dinnye ugyanis azt jelenti, hogy tele van vízzel és cukorral, nem pedig kiszáradt szivacsos a belseje. A formát tekintve a termesztők megkülönböztetnek fiú és lány dinnyéket. A nyújtottabb oválisabb darabok általában vízesebbek, míg a teljesen gömbölyűek koncentráltabban édesek. Ha idén nyáron biztosra akar menni, hagyatkozzon a sárga foltokra és a száraz szárakra a hanghatások helyett. Tette közzé az rtl.hu oldala.
1: Szia,

0: az íz.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe Cegléden, augusztus 20-án. Lássuk az ünnepi műsort. A himnuszt Szebeni Szilvia énekli el. Köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester. Ünnepi beszédet tart Muhari Gergely országgyűlési képviselő. Ezután következik a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével. Boldogasszony anyánk Szebeni Szilvia énekét élvezhetik a kilátogatók. Majd fellép a ceglédi táncegyüttes. Együtt a magyarság zenés irodalmi összeállítást hallhatnak a pesti zenés színpad művészeivel. Ezt követi Benkő Péter kétszeres Jászimari díjas érdemes és kiváló művész előadása. Majd őt követi Kóbor Tamás énekművész. Az Én Kenyerem kenyérsütő verseny eredmény hirdetésére számíthatnak ezután. Végül az ünnepséget a Szózat zárja Szebeni Szilvia előadásában. Emellett délelőtt fajátékok és kézműves foglalkozás is lesz a színházi előtérben. Lesznek kísérő programok is, 9 óra 30 perctől Szent Kereszt felmagasztalása, templom szentmise és kenyérszentelés. Valamint este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarában István a király magyar zenés filmet fogják levetíteni. Unománia, augusztus 22-én. Augusztus 22-én az Unománia is ott lesz a Cegléd-fürdő topparti kézműves és termelői vásárán. Ha szereted az Unót, érdemes lesz benézni, hiszen interaktív feladatokkal, különböző Unó játékok kipróbálásával, kvízzel és még sok más meglepetéssel várják az érdeklődőket. Az időpontja augusztus 22-e tehát, a helyszíne pedig a Cegléd-fürdő tóparti kézműves és termelői vásár. Gyerekekkel, barátokkal vagy akár az egész családdal is jó program lehet. Játsz, neves és éld át az Uno élményt. És el is érkezett a tóparti kézműves és termelői vásár programja is, ugye ez augusztus 22-en lesz szintén és ingyenes. Szombaton ismét életre kell a Cegléd-fürdő partja. Egy hangulatos nyári délután a Cegléd-fürdő tópartján, ahol a finom ízek, különleges sportékák és kreatív élmények találkoznak. Na és persze mi is. Harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadételfőző verseny. Helyszíne a Kazinci utca 1 szám, vagyis a régi idők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kedd, 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó személyi stylist lesz, aki a tudatosabb és fenntarthatóbb gardób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Cegléd Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gírosz.
5: Pont egy gírosz?
4: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos

0: Cegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók a következő néhány percben itt a 92-5-ön. Azt nézzük meg, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes Cegléden. Nem más, mint a Gyógyír gyógyszertár, ami a Rákóczi út 7 szám alatt található. Telefonszámuk 319-200. Fontos, hogy az ügyelet este 8 órától 10 óráig van nyitva, tehát a mai napon Cegléden a Gyógyír gyógyszertár az ügyeletes, ami a Rákóczi út 7 szám alatt található. Telefonszámukat mondom még egyszer, 319-200. Kérjük, az ügyeletet csak akkor vegyék igénybe, hogy tényleg szükséges. Remélhetőleg nem lesz az.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Ez Gordó és a Loco Loco, úgyhogy maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Halálos lakástűz történt egy székesfehérvári panelben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz Szent Mise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmár Németében a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarra ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létre segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Az ünnepi tűzi játékozás után is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csaknem 300 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-i tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik.
2: Az időjárásról.
7: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Kecskeméten esküvői lovaskocsi felvonulást tartanak, ezért a 44-es főúton a város elkerülő szakaszán a 4-es és az 5-ös kilométer között, a 441-es főúton, a Betlen körúton, valamint a 445-ös főúton az 1-es kilométernél, a Békéscsabai úti kereszteződésnél félpályás korlátozást vezetnek be 18 óra 30 percig. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmise között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a hetényi pihenő nem közelíthető meg. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Vecs és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűklet alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az ünnepi kamionstopp pedig ma 22 órától, augusztus 20-án, csütörtök 22 óráig lesz érvényben. Majd augusztus 22-én, szombaton 15 órától, augusztus 23-án 22 óráig tart. Ennek tudatában óvatosan és körültekintően vezessenek, vigyázzanak nagyon-nagyon magukra és egymásra. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Cegléd Rádió.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 5 óra után vagyunk, kedves hallgatók, ami azt jelenti, hogy elérkezett az utolsó közös 60 percünk. Már is szól Bionex és a Hey Budapest, de még itt lesz velünk Alok, Szigalán, Ellie Goulding, sőt, még Calvin Harrisre is számíthatnak. Tartsanak velem, mert izgalmas témákkal is jelentkezem hamarosan. A mikrofonnál Tóth Barbie.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Legjobban én mindig azt mondom, ezt a felnőttek szeretik.
1: Hát, hogyne,
0: amúgy.
1: Hogyne,
0: és nem is azért, hogy mi a mondani valója, hanem amúgy felveszik a szemüveget, és annyira sokat nevettünk azon, hogy mit bukdácsoltak, pedig nem nagyon nagy feladatok voltak, tényleg csak át kellett lépni pár darab akadályt, akkor szlalombozni kellett, meg egy üveget áttenni egyik helyről a másikra, de tényleg az,
1: igen,
0: hogy valaki volt olyan, aki felvette,
1: igen.
0: És mondta, hogy ne haragudjak, nem, egyszerűen nem tudja viselni, mert annyira szédül, és hány ingere van.
1: Fú.
0: És mondtam, hogy na hát, jó, úgyhogy ugye ezek is különböző fajtája van. Van olyan ittas szemüveg, ami egy kicsit gyengébb, van, ami egy kicsit erősebb, és ugye van a kábítószeres,
1: igen,
0: szemüveg, ugye, ami szint úgy, nem tudom,
1: hát
0: én felvettem.
1: Azt, ugye,
0: igen, igazából igen, ugye igen. Nem tudom, hogy milyen, úgyhogy én felvettem a szemüveget, nagyon-nagyon rosszul láttam benne, és a pályát én se tudom megcsinálni hibátlanul, viszont milyen érdekes, hogy a gyerekeknek az agya mennyire jól...
1: Erről beszéltünk, és
0: igen,
1: ez működött
0: igen.
1: Akkor
0: és ez működött
1: is.
0: A tegnapi napon is, hogy valamikor még az elején néha-néha egy-egy hibájuk volt, de amikor már másodjára ment, vagy harmadjára, akkor egyszerűen olyan hibátlanul meg tudta csinálni, mert ráállt a kis agya, és teljesen másképp, teljesen jól láttak a gyerekek benne, de mondom, a felnőttek, amellett, hogy ugye beszélgettünk erről, hogy ugye mire kell odafigyelni, bűnmegelőzés céljából is, ugye
1: igen,
0: mindenféle témáról beszélgettünk, de emellett tényleg annyira jól szórakoztunk, annyira sokat nevettünk, és nagyon-nagyon jó volt, hogy tényleg kijöttek, és beszélgettünk, jól éreztük magunkat, meg hogy nagyon sokan voltak, és nagyon sokan pozitívan álltak a rendőrséghez.
1: Igen, igen. Azt hiszem, hogy ez a műsorszám azért megmarad most már állandónak a hasonló rendezvényeken.
0: Ez nagyon-nagyon bejött, ezt egy pár hete kezdtem el így magammal vinni az előadásokra, vagy táborokba, és ez nagyon-nagyon tetszik, mind a gyerekeknek, mondom, mind a felnőtteknek, de azt látom jobban, hogy a felnőtteknek még jobban, mert felszabadulnak,
1: is,
0: felszabadulnak és nevetnek, és hogy úristen, tényleg, és látják a mögöttes dolgot azért, ugye?
1: Aha.
0: De mégis az, hogy elnevetgéltünk és jókat beszélgettünk.
1: Mik voltak még népszerű műsorszámok, úgymond?
0: Volt a műanyag motoros verseny, ugye a gyerekek ugye azzal felültek a kismotorra, voltak kismotorok, meg aki hozta a sajátját azzal, ott
1: persze,
0: is volt egy kis verseny, akkor ott voltak ajándékcsomagok, ugye mi vittünk ki 6 darab ajándékcsomagot, és innen is köszönöm a Kőházi Ádámnak, hogy besegített így pluszba a csomagoknak a megtöltésében. Ugye az volt, hogy ott versenyeztek a gyerekek, és akkor ott nagyon-nagyon aranyosak voltak, és tényleg...
1: Komolyan vették, ugye?
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cukik voltak. Ugye voltak nagyobb gyerekek is, akik inkább a kerékpáros akadálypályát használták, és azért meg-meg akadtak, főleg a visszafordítónál, amikor az első kereket derékszögbe el kell fordni, és úgy fordul vissza. Meg hát a szlalomozásnál is voltak problémák, meg az, hogy át kellett menni két egyenes sáv között, és érdekes, hogy az is megfogta őket, hogy
1: igen,
0: egyenesen menni, mert amikor kicsit is izgulnak, de látszódott ott is, hogy amikor először csinálták, akkor ugye nagyon izgultak, és akkor nagyon sok hibát vétettek, de volt olyan, aki 10-szer legalább végigment rajta, mert nagyon tetszett
1: neki.
0: Nem adta
1: föl.
0: Nem, és tényleg annyira ügyesen csinálták, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok. Meg a szülőkre is, hogy ilyen sokan kijöttek kerékpárral, meg nagyon sokan eljöttek a kerékpár regisztrációra is.
1: Na,
0: úgyhogy ez nagyon,
1: ez
0: nagyon jó volt.
1: Ez egyébként ugye rendszeresen, ugye minden hónap első kedjén.
0: Így igaz,
1: ez,
0: és ezt megy. Mondani is
1: igen,
0: akartam,
1: igen,
0: és köszönöm szépen, igen, hogy
1: igen,
0: mondtad.
1: A kapitányság épületében.
0: Igen, kerékpár regisztráció minden egyes hónap első kedjén van, 9 órától 11 óráig van.
1: Igen.
0: Itt úgy kell
1: szoktak
0: csinálni, hogyha
1: menni.
0: Igen, igen, minden hónapban jönnek. Úgyhogy de úgy kell csinálni, mert most a legutóbb az volt, hogy valaki megjelent 8:30-kor, és valahogy nem vették ott hátul észre, és 9:30-kor szóltak nekem, hogy valaki ott áll hátul.
1: Jaj, szegény.
0: Szóval a szegény ott állt egy óra hosszát, és ilyenkor el szoktam mondani, hogy jöjjenek oda a kapitányságnak a bejáratához, be kell jönni, szólni kell a fegyveres biztonsági őrnek, hogy jöttek kerékpár regisztrációra, és akkor én megyek le, és
1: persze,
0: regisztrálom a kerékpárt. Annyi, hogy ilyenkor a személyi okmányoknak ott kell lenni,
1: nyilván,
0: meg amennyiben van a kerékpárnak papírja, az is legyen ott mindenféle.
1: Az is jó, ha ott van, igen.
0: Igen. Úgyhogy ha nem boltba vásárolták, hanem például valami ismerőstől, én is szoktam javasolni, hogy legyen egy ilyen egymást közt ilyen úgymond adásvétel, hogy ki adta el, kinek, mert lehet, hogy a kerékpár amúgy korábban be volt

0: egész rá, vagy csak mondjuk lekopott már róla ez a matrica, akkor ugye meg tudjuk nézni azt, hogy
1: már
0: ennek a volt tulajdonosnak esetleg van-e, vagy ha olyantól vette meg, hogy van rajta már matrica, akkor is jöjjön be a kerékpár regisztrációra, mert akkor viszont át kell írnunk a tulajdonost.
1: Nyilván, persze.
0: Mert ugye, hogyha véletlenül eltulajdonítják, akkor a régi tulajdonost fogjuk értesíteni.
1: Persze.
0: Nem pedig az újat.
1: Igen, igen, igen. Ilyenekre is oda kell figyelni. Gondolom, ezt mind elmondtátok most vasárnap is.
0: Persze.
1: Az éppen érintetteknek. Ugye arról is beszéltünk, hogy nem csak kerékpárral, hanem rollerrel is végig lehetett menni az akadálypályákon. Hány rolleres élt ezzel a lehetőséggel?
0: Ja, hát én nem számoltam. Nem
1: de
0: egy ilyen
1: eget,
0: nem olyan egetverő, szóval egy ilyen 4-5 ember jött el. Igen, igen, mert ugye itt ez jobban kisgyerekes családoknak szólt.
1: Igen.
0: Szóval itt nem volt az, hogy nagyobb gyerekek lettek volna, de mondom, voltak, és ez így nagyon-nagyon jó, attól függetlenül, hogy én ugye nem javaslom egyáltalán ezt az elektromos rollert, de itt nem csak elektromos roller volt, hanem saját kis roller, szóval lábbalhajtós
1: is. Igen, hát, igen, igen.
0: És tényleg fel kell hívni a figyelmet, amit mondtam neked, hogy az elektromos roller, ugye én ezt egyáltalán nem javaslom, ugye nincs rá egyáltalán szabályozás. Nem
1: és
0: tudom,
1: nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, és hát sajnos ennek ismét áldozata volt nemrégiben, ugye, igen. Itt a közelben.
0: Igen, igen, Szolnokon volt egy baleset, és ott a gyermek saját maga esett el az úton.
1: Igen.
0: Ugye a körülményeket most én erről így nem beszélhetek, hogy ugye pontosan
1: persze.
0: Mi volt, hogy volt, de a mai napig akárhányszor bárki megy az úton és megnézi, nagyon ritka az, hogy egy bukós isak lenne egy gyerekem.
1: Igen. Igen,
0: és
1: igen.
0: Nem hiszik el, hogy ha valaki 25-tel megy, és úgy esik el, az olyan, mint a 2,5 méterről esne arcra.
1: Igen.
0: Mert ugye a legtöbbnél 95%-ba úgy esnek, hogy ahogy belemegy egy kátyúba, vagy csak kifordul az első kerék, ugye automatikusan rászorít a kormányra, mert
1: igen.
0: Kapaszkodót keres, de ugye az előre dől, és nincs, ami védje az arcát.
1: Igen.
0: És ugye nagyon sok állkapostörés, arccsonttörés, a fogaknak a kitörése, orrcsont, sőt, a legtöbb esetben ugye koponyatörés lesz,
1: és
0: tényleg
1: veszélyes.
0: Az, hogy egyszerűen nincs olyan nap a Betesda kórházban és a Heimpál kórházban, hogy ne vinnének be minimum vagy 3 gyereket, aki elesik elektromos rollerrel.
1: Igen, igen.
0: És mindig azt mondom, ha egy szülő már megveszi a gyermekének azt az elektromos rollert, és megveszi hozzá, mert most próbálom elhinni, hogy a szülőnek van annyi esze, hogy megveszi hozzá a biztonsági felszerelést, úgymond.
1: Igen,
0: a bukós isak, és nem sima bukós isak, hanem motoros bukós isak. Mert
1: igen.
0: Az a sima bukós isak, az oké, hogy a fejét megvédi, de az állkapcsa ugyanúgy el fog törni a gyereknek, a fogai
1: igen,
0: ugyanúgy
1: igen.
0: Ki fognak törni. Egy rendes motoros bukós isakot kell hordani. Nem kell, pontosabban javaslom én, ugye?
1: Mert
0: nincs rá, nincs rá szabályozás, ugye? Viszont a balesetekből látva nagyon-nagyon sok ugye az arc sérül,
1: igen.
0: És ezek a teljes bukósisakok, a motoros bukósisakok védik az arcukat.
1: Nagyon is. És akkor
0: kell
1: a könyökvédő,
0: térdvédő, gerincprotektor, meg szoktam most már javasolni, ugye a csuklóvédőt is, az egy ilyen merevített csuklóvédő. Persze nehezebben mozog, meg a gyermeknek nem tetszik, de óhatatlan az, hogy a szülő otthon legyen akkor, amikor a gyermek elindul otthonról.
1: Igen.
0: Nagyon sok szülő most majd mondja, hogy pedig én megvettem, és akkor én itt mondom a kis mondani
1: hát
0: valamat.
1: Ő meg nem veszi föl.
0: Igen. De a gyermek nem veszi fel, és itt a másik feladata a szülőnek, hogy megértesse a gyerekkel azt, hogy ez a saját biztonságának azért, ha nem veszi fel a gyerek, úgy is kiderül, hogy nem veszi fel.
1: Persze.
0: Akkor el kell venni azt az elektromos rollert. És az a baj, hogy a mai szülők viszont nem mernek már beleállni ebbe a helyzetbe.
1: Igen.
0: És csúnya vagy nem csúnya, és lehet engem szeretni meg utálni is, de nagyon sok szülő nem mer beleállni a gyerekével abba a helyzetbe,
1: igen.
0: Hogy jó, akkor nem mehetsz az elektromos rollert.
1: Kerüli a konfliktust.
0: Igen,
1: igen,
0: nagyon-nagyon sok szülő konfliktus kerülő manapság, és ez nagyon nem jó, mert ez
1: nem,
0: a gyerekének
1: bizony.
0: Az életébe is kerülhet.
1: Bizony, sajnos ez így van. És többek között ilyenekre is hív hívtátok fel a figyelmet ezen így a igaz. Közlekedési napon is, és ez talán betalál egy pár igen. helyen, aztán majd szépen elterjed, és egy idő után talán az is eljön majd, hogy azért valamilyen szinten tényleg a szabályokba is bekerül majd ez az igencsak veszélyes jármű, és rendesen szabályozva lesz majd
0: hát
1: ez
0: remélem is. Remélem én is.
1: Igen, igen, igen.
0: De nem én fogom úgy eldönteni ezt, én csak javasolni tudok jelenleg is minden.
1: De javasoljuk is.
0: Igen, és nagyon-nagyon javasoljuk, igen. mert a gyermekeink a legfontosabbak.
1: Igen, bizony-bizony, ez egy szép végszó is, én azt hiszem, és tényleg mindenki nagyon vigyázom magára is, meg a gyerekére is, meg a más gyerekére is.
0: Meg a más gyerekére is,
1: van.
0: Igen.
1: Tehát azért ők itt vannak, a rollerosok is, meg egyéb más közlekedők is. Tehát
0: így
1: legyünk
0: az,
1: tényleg körültekintőek, hogyha kilépünk az utcára.
0: Igen.
1: Mi pedig ebben próbálunk segíteni Rend a Lelke című magazinunkban, amelynek mai adásának végére értünk. Bálint Bóta Júliának nagyon szépen köszönöm a sok érdekes és értékes információt.
0: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Köszönjük szépen!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A szerda esti beszélgetős műsor első órája lassan a végéhez közeledik, de van még hátra egy óra, és én Isten bizony maradok itt végig, de az óra végéig pedig a Maradunk végig című nóta fog szólni most Curtistől és Charlie-tól, 2023-ból jön ez a jó kis nóta. Na, szóval ezzel veszünk búcsút ettől az órától, de jön a következő, amelyben tehát szétnézünk Pest vármegyében a tűzoltók és a katasztrófa védelem szempontjából. Csámpai Attila megyei szóvivő lesz majd a vendégünk, hogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lesz. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. A felelősség ünnepének nevezte a nemzeti ünnepet a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek.
1: Az időjárásról.
5: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Ava Max és a Maybe You Are The Problem című 2022-es nóta. Lehetséges, hogy te vagy a probléma, ezt jelenti a dal címe. Hát problémákról lesz szó, hiszen általában problémákkal szembesülnek a tűzoltók és a katasztrófavédelem munkatársai. Ebben az órában tehát majd a Pestvár megyei helyzetről értesülhetünk Csámpai Attila megyei szóvivőtől, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, de előtte még jöjjön egy nóta, ez pedig legyen Tóth Abigail és az Accent Sugar Daddy című felvétele, és utána jön a beszélgetés Csámpai Attilával.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony, ez a nyár is igen sok feladatot adott a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak, és nem csak Cegléden és közvetlen környékén, hanem egész Pest vármegyében. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője Csámpai Attila szolgál a részletekkel. Hát nem csak a nyárról, hanem úgy általában az egész évről is fogunk beszélni, és arról, hogy jelenleg mi a helyzet vajon itt a kis vármegyénkben. Induljon ez a beszélgetés is.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát körbe tekintünk egy kicsit Pest vármegyén, méghozzá a katasztrófavédelem és a tűzoltók szempontjából is. Régi kedves vendéget köszönthetek itt a stúdióban, hiszen itt van a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Csámpai Attila. Régen láttunk itt, Attila, nagy szeretettel üdvözöllek, szervusz!
2: Én is üdvözlöm a rádió hallgatókat, illetve önt is üdvözlöm itt a rádió stúdiójában.
1: De tegeződünk mi tulajdonképpen, ugye?
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Hiszen általában ez volt a régi időkben is, de jó pár hónapja nem jártál már nálunk, úgyhogy éppen ideje, hogy egy kicsit beszélgessünk, méghozzá természetesen a megyei helyzetről. Amikor itt a környékbeli helyzetről kérdezem a helyi tűzoltókat, azért ők is elmondják, hogy a szabadtéri tüzek ezen a nyáron bizony igen sok problémát okoztak a tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek is. Hát bizony, gondolom ez az egész megyé. Igaz, ugye?
2: Igen, kezdjük akkor az elejétől, ugye mi már katasztrófavédelem szempontból évek óta figyeljük itt az időjárás változásokat. Ugye azt mindenki tudja és tapasztalja, hogy minden évben nagyjából, de ezt a tőlem okosabb emberek is megállapították, nagyjából egy fokkal emelkedik az éves átlagos hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy idén már nagyon sokszor előfordult, hogy 40 vagy a környékén, vagy talán még lehet, hogy több is, de változott a hőmérséklet.
1: Bizony.
2: Emellett nagyon kevés csapadék hullott. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly aszályos időszak fordultunk bele, tehát már a tavaszi időszakban. Gyakorlatilag ezzel párhuzamosan megnövekedett a szabadtéri tüzeknek a száma. Ugyanis ugye nagy a szárazság gyakorlatilag, és elég volt egy eldobott cigarettacsik, vagy egy őrizetlenül ott hagyott tűz, és már is akár hektárok vágtak a tűz martalékává.
1: Nagyon
2: és ugye
1: gyorsan.
2: Mert úgy tapasztaltuk, hogy általában az időszak ez így kitolódott nyár elejére, tavasz, ahogy beköszöntött a tavasz, ugye az emberek elkezdtek égetni mindenféle száraz növényi hulladékot, ilyenkor mindig akkor volt egy felfutás, aztán jött egy csökkenő tendencia. Ugye a július az mindig esős volt, akkor ott gyakorlatilag elvette a szabadtéri tüzeknek az élét,
1: igen.
2: És akkor ugye bementünk az őszbe. De sajnos ez idén már nem így alakult, sőt már tavaly már nem ezt mutatta az időkép.
1: Már tavaly sem, igen.
2: Igen, most már teljesen átalakult nyáron, folyamatosan, gyakorlatilag minden nap kellett a tűzoltóknak szabadtéri tűzesetekhez vonulni. És hogy az a legnagyobb gond, hogy nem egy-két négyzetméteren, hanem több hektáros területek váltak a lángok martalékává. Gyakorlatilag, ahogy megnéztem a statisztikát, nagyjából a tavalyi évhez képest 40-50 hektárral több terület égett le ez idáig. Én most július végéig szűrtem le az adatokat. Tehát tavaly évet összehasonlítottam az idejével, és több mint 50 hektárral több terület égett le és vált a lángok martalékával.

0: az a kisebb esély. Sajnos itt a legtöbb esetben az emberi gondatlanság, az emberi nem odafigyelés, a nem törődömség, a trehányság, ezekre vezethetők vissza.
1: Igen. Ugye a szabadtéri tüzekről beszélünk, elsősorban itt akkor a nagy mezőségekre gondolunk, de akár tüzek keletkezhetnek lakott területen belül is, és erről is nem egyszer beszélgettünk már, hogyha most éppen bográcsozunk, és nagyon jól érezzük magunkat, lehet, hogy a még izzó pernyét a szél elviszi a harmadik szomszédba, és ott fog tüzet okozni, nem is a közvetlen szomszédunkban. Tehát ilyenekre is oda kell figyelni.
0: Igen, mert ugye azt tudjuk, hogy tűzoltási tilalommal érvényben Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy erdősávok, illetve annak 200 méteres körzetében szigorúan tilos tüzet gyújtani.
1: Még a kijelölt helyeken.
0: Még így van, kijelölt helyeken is. Nem véletlen. És ugye sokan azt gondolják, hogy akkor nem lehet otthon bográcsozni, vagy szalonnát sütni. Ezt senki nem mondta, ez nem tiltott tevékenység. Azonban oda kellene ügyelni, hogy a tűz ne terjedjen tovább. Tehát gondolok én arra, hogy mindenki gondoskodjon, egy vödörvíz legyen odakészítve, vagy a kert is van.
1: Annyi valami, az egész.
0: Igen, vagy akár egy lapát is elég, hiszen a legkisebb tüzet még időben, ha észreveszi valaki, el lehet oltani. Igen. Azzal van gond, amikor ott hagyják felügyelet nélkül, nem kellően oltották el, hogy éppen kezdődik a foci meccs, és akkor gyorsan be kell menni,
1: és persze,
0: akkor ott marad a tűz felügyelet nélkül. Jön egy kisebb szél, és már is akkor, ahogy említetted is, nem nálunk közvetlen. Lehet, hogy a szomszédnak a garázsa fog kigyulladni. Ez is lehet, hogy 5 háza lejjebb, mert volt erre példa, hogy a szél felkapta a parazsat, és 5 háza lejjebb gyújtotta meg a tetőszerkezetet a melléképületnek, vagy adott esetben a főépületnek. Tehát a tűz az nem játék. Nem hiába mondták ezt a régi öregek, ez mai napig ez így van.
1: Igen, hogy bírjátok? Emberanyag, gépi anyag megvan azért ezek oltásához?
0: Szerencsére jó állunk mindenben, tehát minden emberanyagban a tűzoltószerek készletben vannak, természetesen feltöltve vízzel mindig, ahogyan kell.
1: Persze.
0: És ugye igyekszünk igen lépést tartani, bár tényleg megterhelő volt ez az időszak, ez a nyári időszak a tűzoltók részére is. Ugye az mellett azért 40 fok volt, és ő nekik pedig védőfelszerelésben kellett oltani.
1: Jaj, hát nem irigyeltük őket.
0: Igen, volt könnyű feladat, az tény is való.
1: Az bizony. És ugye azt megszoktuk, hogy a tűzoltók általában akkor vannak ott, amikor baj van, tehát ugye aktuálisan dolgoznak ott az adott területeken, de azért arról is szoktunk beszélni, hogy a tűzoltóknak előre látni is kell. Hát arra is föl kell készülni, hogy jön majd az őszi, sőt a téli időszak is, és kettőt halszunk, és már ott is leszünk egyébként, és már erre is készülni kell. Mi módon érdemes erre már legalább fejben oda tenni magunkat?
0: Hát igen, ugye nekünk a ősztél az mindig egy kiemelt időszak, ugye a nyár mellett, ugye minden évszaknak már azt szoktuk menni, megvannak a maga veszélyei. Ugye jön az ősz, majd a fűtés szezon. Pár, most lehet, hogy furcsa most erről beszélni, mert ugye kint meleg van, de valóban...
1: Ezt jól lenne eltenni ezt a kis meleget, ugye télire.
0: Valóban beköszönhet olyan idő, hogy már szeptemberben lehet, hogy már be kell gyújtani, akár. Vagy akár októberben. Ugye hivatalosan elkezdődik majd október elején a fűtési szezon. Ugye azért szoktuk azt mondani, hogy a nyári időszak az a kedvező arra, hogy a kéményeket át kell ellenőriztetni, ki kell tisztítani adott esetben, hogyha kell. És miért a kéményeket? Ugyanis a tűz keletkezési okoknak mondjuk egy épített környezeti tüzeket nézzük, tehát a lakástüzeket mondjan el lefordítva. Az egyik keletkezési ok a kémény. A kéményeknek a nem karbantartása, onnan indul
1: bizony.
0: A legtöbb tűzeset, legalábbis ebben az időszakban.
1: Lerakódik a kátrány, igen. Ami
0: tehát
1: aztán könnyen meggyulladt.
0: Intenzívebben használjuk természetesen, mert hiszen begyújtunk, mennek, működnek a fűtés tüzelő berendezések, elhanyagolt kéményekben lerakódott koron valóban a kátrány kigyulladhat. És ugye valaki legyint, hogy és mi van akkor, ha kigyullad a kémény. Önmagában ugye nem annyira nagy tragédia mondhatnánk, de sajnos olyan rossz állapotban vannak a kémények, hogy a fugán keresztül kicsapnak a szikra, kicsap a láng, és bizony a száraz tetőanyag, meg gondoljunk bele, ez egy több tíz, több száz éves tetőanyag, amíg már ki van
1: szárazva
0: ezer éve. Gyakorlatilag elég egy szikra, és már is meggyújtja a tetőszerkezetet, és ugye a kéménytűzből már is tetőtűz van, és a tűzoltók, mikor kiérkeznek, akkor már komplett épülettüzet kell találkoznak.
1: Bizony.
0: És akkor pedig azt mondták, hogy csak a kémény éget.
1: Igen.
0: Tehát a kémény az nem játék. Tehát azt szeretném volna ezzel mondani, hogy most van még idő, még nem indult el a fűtésező, vegyük fel a kapcsolatot a kéményseprőkkel, kérjünk időpontot.
1: Igen.
0: Ugye ez ingyenes a kémény átvizsgálása, maga a kéményseprőknek a kimenetele, ez nem kerül pénzbe. Szólunk, egyeztetünk egy időpontot a kéményseprővel, ez ki fog menni, át fogja vizsgálni, ha megállapítja, hogy valami gond van a kéménnyel, akkor még mindig van idő kijavítatni, még nem indul a fűtésszezon. Nagyon fontos, hogyha már elindul a fűtésszezon, sokkal nehezebb lesz szakembert találni, sokkal nehezebb lesz kéményseprőt, és ugye saját érdekünkben pedig hideg lakásban senki nem mag szeretne ülcsörögni, tehát inkább most.

0: inkább most még, amíg nem késő. Sokat beszélünk ugye a különféle érzékelő berendezésekről, szénmonoxid érzékelő, füstérzékelő. Mennyire elterjedtek ezek? Azért van foganatja annak, hogy ezt szinte adásról elmondjuk?
1: Szerencsére a szénmonoxid érzékelőknek igen. Tehát ez korábban elindított kampány volt a katasztrofavédelemnek. Úgy látjuk, hogy azért ez elég sikeresnek mondható, de bár az lenne jó, ha minden lakásnál lenne, nincs.
0: Alapfelszereltségként akár.
1: Igen. De ha megnézzük a riasztásoknak a számát, az ilyen jellegű riasztásoknak a száma növekedett. Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk az előző évekhez képest 3-4-5-szörösére nőtt a riasztásoknak a száma. Aha. Ez azt jelenti, hogy egyre több érzékelő került be a lakásokba. Ez nekünk nagyon jó.
0: Az jó,
1: nem,
0: bizony.
1: Hogy kell vonulni, de az viszont jó, hogy látjuk, hogy van eredménye a kampányunknak. Egyre több lakásban került be a szénmonoxid érzékelő. Tudjuk jó, hogy a szénmonoxid a szintelen, szaktalan, emberi szervek által nem érezhető, de rendkívül mérgező gáz.
0: Nagyon-nagyon
1: ezért
0: veszélyes.
1: Fontos a szénmonoxid érzékelőnek a felszerelése, a legkisebb dózisnál, a legkisebb mennyiségnél fog jelezni.
0: Igen.
1: Sajnos van egy, ugye maga az nem sajnos, hogy van egy ilyen kampányunk, de ugye a füstérzékelő, sajnos a köztudatban valahogy még nem épült be az emberek
0: köztudatába,
1: pedig nagyon fontos lenne. Tehát a kettő nem ugyanaz. Van a szénmonoxid érzékelő, és van a füstérzékelő.
0: Mert úgy gondolja az ember, hogy a füstöt úgy is meglátja, nem?
1: Hát jobb esetben, de ugye gondolj bele, éjszaka alszunk. Legmélyebb álmunkba keletkezik egy tűz. Lehet, hogy mikor már felébredünk, akkor gyakorlatilag már késő, mert akkor vagy dől már a füst és nagy tűz
0: simán
1: van,
0: lehet, igen.
1: Vagy esetleg tragédiává végződik a dolog. Ugye mi azt szoktuk vizsgálni, hogy a bekövetkezett tűzeseteknek és főleg a tragédiával végződő tűzeseteknél legtöbb esetben nincsen füstérzékelő.
0: Igen.
1: Azt tapasztaltuk, ha van füstérzékelő, akkor gyakorlatilag nem végződik tragédiává.
0: Másodperceken belül jelez, és akkor azonban lehet hívni a segítséget.
1: Legkisebb mennyiségnél fog jelezni, és gyakorlatilag olyan decibel sípol, vagy szerintem a legmélyebben alvó embert is föl fogja kelteni. Ha nem, a szomszéd biztos fogja hallani.
0: Igen.
1: De tovább megyek, van már most már olyan érzékelő, ami okostelefonra is ad jelzést. Tehát ha nem is vagyunk otthon, vagy mondjuk idős szüleink vannak, és mi nem abban a
0: igen.
1: városban lakunk,
0: aha.
1: mi kapunk egy jelzést, hogy a füstérzékelő megszólalt, akár szóltunk a szomszédnak is, ha nem érjük el a hozzátartozónkat, hogy ugyan menj már át, mert anyukám bent van a lakásban, és megszólalt a füstérzékelő, nézzél már körből,
0: nagyon
1: mi történhet.
0: Ez nagyon hasznos.
1: Igen, bizony. És azt gondolom, hogy most már itt tart a technológia, tehát nem elhanyagolható dolgok ezek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy modern lakásnak a tartozéka szénmonoxid érzékelő, illetve a füstérzékelő.
0: Nagyon fontos, így van, ebben az időszakban is egyébként, ugye, bármikor, ez bármik évszakban, de a tüzelési szezonban, ősszel, télen, koratavasszal, meg talán még fontosabb is. Hú, még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, meg remélem fogunk is, és egy picit gyakrabban fogunk találkozni a következőkben is, bármikor nagyon szívesen látunk itt, és nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, remélem minél többen megfontolják majd a kedves hallgatók közül is.
1: Legyen így, és én is ígérem, hogy többször fogunk ide jönni, és többször fogunk majd beszélgetni fontos témákban. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Úgy legyen. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője Csámpai Attila volt a vendégem. Just a

a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5. Cegléd Rádió.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, a szerda esti beszélgetős műsor rövidesen a végéhez ér. Még jön egy felvétel itt, Pete Junior és Fernando Silence című felvétele, és ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, amire majd legközelebb pénteken fogok számítani. Holnapra mindenkinek nagyon szép méltó ünneplést kívánok államalapításunk ünnepén augusztus 20-án, de pénteken 21-én jövök majd, hogy milyen beszélgetésekkel, na hát az is kiderül majd időben. Szatmári Gábor egyelőre búcsúzik, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, tartsanak velünk továbbra is itt a 92-tön, és találkozzunk legközelebb is. Viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzi játék zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozása, az európai ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását.
1: Az időjárásról.
4: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Andy, köszönte a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek és önök válaszolhatnak, hogyha van kedvük. Ezt megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és persze a Facebookon is várjuk az üzeneteket, facebook.com/cegledradio, bár itt szokott a legkevesebb érkezni, azért mindig ezt is elmondom, de a lényeg, hogy SMS-ben és e-mailben is írhatnak nekünk, és a mai témánk nem lesz más, mint a hazugság. Egy érdekes témakör, mert hát ugye az ember akarva akaratlanul csak hazudik néha, vagy legalábbis füllent, esetleg csúsztat. Nem mond el mindent abból, amit feltétlenül tudni kellene, vagy a teljes tudását nem adja át valamiről. Ezek is apró csúsztatások, füllentések. Minden esetre a mai témánk ez lesz, és pontosan úgy teszem fel a kérdést önöknek, hogy volt már túl jól sikerült hazugsága? Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy annyira jól sikerült, hogy önmaga is belecsavarodott, a hazudó fél ebbe az egészbe, vagy esetleg, hogy valamilyen következménye lett ennek a hazugságnak, akár pozitív, akár negatív következménye, de valahova vezetett az ügy, és egy hazugságból indult ki az egész. De mindenek előtt, amíg önök írnak nekem, 0635 925 925, addig vegyük is át, hogy miért is hazudik az ember, miért van hazugság. Nézzünk egy kis statisztikát. A hazugságok célja gyakran az önigazolás, a másik ember kímélése, vagy a következmények elkerülése. Aztán persze lehet, hogy pont emiatt nagyobb következményei lesznek a dolognak, éppen erre kérdezünk rá ebben a műsorban. A leggyakoribb hazugságok közé tartozik az én vagyok a hibás, amikor valójában nem így gondolja az ember, a jól vagyok, amikor valójában nincs jól, vagy a mindjárt ott vagyok, amikor hát így tulajdonképpen még el sem indult, és ez meg szokott történni, illetve a pénzügyekben és a párkapcsolati problémákkal kapcsolatos ferdítések a gyakoriak még. Gyakran füllentünk udvariasságból, önvédelemből, vagy éppen azért, hogy elkerüljük a konfliktusokat. A hazugságok típusaiból a leggyakoribbak a következők, vannak a mindennapi füllentések, mint a nem volt térerő, hívlak 5 perc múlva, vagy éppen úton vagyok, és ugye még el sem indultunk. Vannak az udvariassági hazugságok, nagyon jól el ez a ruha, nem gond, szívesen megcsinálom, vagy kiváló volt az ebéd. Ilyeneket akkor is mondunk, ha nem feltétlen volt kiváló az ebéd, de mi van akkor, hogyha ezt a kedvesünk, csak mert kiválónak ítéltük meg, megfőzi minden második nap ezt az ebédet, és akkor annyira már nem jó, hogy ezt megtettük, ezt a hazugságot. Van önállítással és párkapcsolattal kapcsolatos hazugság, ilyenek, mint a majd megváltozik, nem hazudtam, csak nem mondtam el az egészet, nem jelentett semmit, többé nem fordul elő, és persze a pénzügyi hazugságok, nem volt drága, majd megoldjuk, ez egy régebbi vétel, és társai. És hát tulajdonképpen a magyarokra szűkítve igencsak sok hazugságunk van, egy 14-es listát szedett össze az internet népe. Az első helyen a nincs térerő, a második a nincs nálam készpénz, ezt kiregetők ellen szokták bevetni, bár én is sokszor mondom ezt, viszont általában tényleg nincs nálam készpénz, de többször is megtettem már azt például, hogy kártyám volt, úgyhogy bementem egy boltba venni kiflit vagy valami élelmet annak, aki pénzt akart kérni. Harmadik, a jól vagyok, nincs semmi baj. Negyedik, a remekül nézel ki. Ötödik, az örülök, hogy látlak. Hatodik, a majd hívlak. Hetedik, a csupán barátok vagyunk. Nyolcadik, a hamarosan újra találkozhatnánk. 9, már úton vagyok. 10, nem olyan nagy a feneked. 11, bocs, véletlenül rossz gombot nyomtam, ezért csúsztam le a telefonhívásodról. 12, holnap abba hagyom. 13, nem haragszom. 14, borzasztó volt a közlekedés. Ugye érezzük azt, hogy rengeteg pici ferdítés, olyan dolgok, amiket hát nem feltétlenül kéne kimondanunk, mégis megtesszük, ezeket az okokat keressük, és hát azokat a válaszokat várjuk, amelyekben egy hazugság túl jól sikerült, úgyhogy ez lesz a mai Ceglét hangja témája, remélem népszerű téma lesz. Én már várom az üzeneteket, néhány zene után már önök jönnek. Ceglét Rádió!

A Ceglét Hangja mai témája: volt már túl jól sikerült hazugsága? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, ez lehet akár egyfajta feloldozás is ez a műsor, hogyha név nélkül vagy akár névvel elküldi nekünk, hogy mi is történt az életében, hogy mászott ki ebből, vagy hogy pontosan mi volt a sztori. Én tulajdonképpen biztos, hogy nagyon hálás leszek, és talán a hallgatók is tanulhatnak belőle. Már is itt van Sára üzenete: nem akartam hétfőn töri témazárót írni, mert nem tanultam rá. Ezért elővettem a klasszikus fáj a hasam kifogást. Mivel hétvégén lakodalomban voltunk, a szüleim ráfogták, hogy biztos túlzabáltam magam, ezért kiírtak pár napra. Én meg azt gondoltam, halud legyen kövér, és egész héten játszottam a hasfájást. Egy ponton túl elvittek a dokihoz, aki megnyomkodta a hasam, majd elküldött ultrahangra. Ott derült ki, hogy a bal vesém borzasztó állapotban van, pár napon belül meg is műtöttek. Ha ezt nem veszik észre időben, valószínűleg elbúcsúzhattam volna tőle. Ja, hát még az a szerencs, hogyha csak a vesétől kellett volna elbúcsúzni, komolyabb következménye is lehetett volna. Minden esetre nagyon szépen köszönjük, tanulságos eset. Egyszer nagyon rosszul voltam mentálisan, és nem volt kedvem másokat beavatni a miértbe. Tényleg nem egy kényelmes téma, ezért azt hazudtam a baráti körben, hogy egy ismerősünkkel vagyok. Legyen most Peti. És emiatt nem tudok velük menni egy fontos programra. Na most Petit persze beavattam, és csak annyit írtam neki, hogy mondja mindenkinek ugyanezt. Kövi héten elmentem Petihez és a barátnőjéhez megköszönni az egészet, hát kiderült, Peti barátnő is azt hitte, hogy igaz, ugyanis a srác engem használt arra, hogy közben megcsalja a barátnőjét. Szóval egy szimpla hazugság miatt sikerült egy megcsalást lebuktatnom, írja nekünk Eszti. Na igen, hát ez is milyen érdekes, mikor két hazugság találkozik. Nem azért, mert ezek össze voltak hangolva, hanem hogy kihasználták egymást, de az egyik fél elfelejtette jelezni a másiknak, hogy ő is ki lesz használva ilyen szempontból, és lebukott egy megcsalással. Szép történet. Én tiniként összehazudtam egy CV-t, hogy találjak valami nyári melót. Reális munkatapasztalatom pár hónapja volt egy vidéki hack sütödében. Beírtam magam 15 helyett 18 évesnek, meg azt, hogy Londonban dolgoztam, egy kávézóban, majd éttermekben, stb. Gondoltam, külföldi referenciának nem tudnak utána járni. Jártam Budapesten a helyeket az önéletrajzommal, egy-két helyen próbanapra is behívtak, de elég hamar rájöttek, hogy sört nem tudok csapolni, és el is küldtek. Viszont próbanapok alatt megtanultam ezt-azt. A vége az lett, hogy egész nyáron egyedül vittem a Calvin téren egy kis sörözőt, persze nem tisztán, annyira nem érdekelte a tulajt, hogy egyszer sem kérte el a személyimet. Az igen, ez is komoly, hallottam ilyen történetet, de erről majd kicsit később mesélek. Elmondhatom gyorsan, hogy egy ismerősöm tulajdonképpen azt mondta, hogy mindenhez ért, és mikor fölvették, akkor ki is tanult mindent, tehát tulajdonképpen mire valódi munkába állt, addigra megtanulta azt, amit meg kell tanulni, de bekockáztatta az állásinterjún, hogy ezeket már tudja, viszont volt annyira becsületes, hogy megtanulta a dolgokat, föl is vették, és azóta is jó munkaerő a cégnél, nagyon szeretik, úgyhogy ez is működhet, de azért kockázatos, én mondjuk soha nem mertem volna ilyet megcsinálni. Azért nekem is van a rovásomon, nem mondom, sőt, majd lehet, hogy nyilatkozok erről is a következő blogban, de egy biztos, hogy most megyünk zenélni, és hamarosan folytatjuk.

5 éve hitettem el az emberekkel a munkahelyemen, hogy értek ahhoz, amit csinálok, írja egy kedves hallgató név nélkül, talán ez érthető, hogy név nélkül írja. Volt már túl jól sikerült hazugsága? Ez a kérdés a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok szerencsére, de még ön is elküldheti 0635 925 925-ös, és azt ígértem, hogy én is mondok valamit magamról. Nos hát, nekem volt egy osztályváltásom, negyedikben még C-s voltam, ötödikben már Z-s, én tanultam zenét, idegen nyelvet, stb., és úgy döntöttek a szüleim is, meg az iskola is, hogy jobb lesz nekem a zenei osztályban. Átkerültem oda, de nagyon nehezen illeszkedtem be, és ez a tanulás rovására ment. Évvégén sikerült az első kettesemet, azt hiszem, történelemből megszereznem, és én akkor úgy döntöttem, jó ötletnek tűnt, vagy nem tudom, hogy ezt nem tudom vállalni, átjavítottam a jegyemet a bizonyítványomban, méghozzá egy 3-asra, hibajavítóval. Akkor még nem tudtam, hogy ezt nem így csinálják, hanem van ennek egy hivatalos formája is. Minden esetre az történt, hogy természetesen lebuktam az osztályfőnök és a szüleim előtt is, és következő év elején az osztályfőnök fölállított az osztályomban, az új osztályom előtt, akkor már egy éve abban az osztályban jártam, de fölállított előttük, és kérte, hogy mondjam el, mi történt, hogy mit tettem. Én ezt elmondtam, és el tudtam volna süllyedni a föld alá. Persze, természetesen én sokkal durvábban éltem meg, mint a többiek, utólag kiderült, hogy senkinek nem volt annyira nagy sztori, persze meglepődtek meg minden, de 2 nap múlva már senki nem beszélt erről. Viszont bennem egy olyan dolgot indított el ez az egész, hogy vállalni kell a tetteim következményét, és akkor 6-os koromban, évelején ez egy olyan pont volt, amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ne csináljam rosszul a dolgaimat, és hiszek abban, hogy talán az egész életemre egy utat jelölt ki nekem, úgyhogy végül is a hazugságom, ami hát nem volt egy szép dolog, az talán jobb emberré tett, úgyhogy ezt talán így elmondhatom a kedves hallgatóknak. Jó sokat beszéltem magamról, menjünk is tovább, van még üzenetünk. Gyógymasszőri gyakorlatok része volt a kórházi gyakorlat nyáron, és hát a fene se akarta az ágynemüket takarítani, gondoltam én. Úgyhogy előadtam a főnővérnek, hogy amúgy van egy 1/2 éves gyerekem, és csak azért csinálom a képzést, hogy jó életet adjak neki, mert az anyuka rám hagyta, és anyám apám segítenek, amíg gyakorlaton vagyok, így mindig fullkorán elengedett, illetve a gyakorlat kb. Felét kellett csak lejárnom. Annyira mélyen belementem, hogy megnéztem, milyen fejlődési mérföldkövek vannak, és meséltem a sztorikat, mit csinál a gyerek otthon. Ezt Marci írta nekünk, hát ez igencsak komoly. Igen, bele kellett csavarodnod ebbe a hazugságba, mert hogy amúgy nem lett volna hiteles, és hát most kérdés, hogy te mit tanultál belőle. Az ebből az üzenetből nem derül ki, de azért köszönjük a történetedet, mindenképpen tanulságos. 3-os voltam, a sulitól 2 percre laktunk, akkor volt nagyon menő a joystickos telefon. Osztálytársamat délben hazavitte a mamája, üzenőfüzetbe volt beírva neki. Majd szóltam neki, hogy ha kimegy a kapun, csörgessen meg. Aztán szóltam a napközis tanárnak, hogy mama jön értem délben, de sajnos nem tud bejönni, a kapu előtt fog várni, és megcsörget, ha menjek ki. Bejött. Csak azzal nem számoltam, hogy anyáik éppen szabadnaposak. Hát ilyenünk is volt, de erről majd akkor néhány zene után, aztán önök is küldjenek nekünk üzenetet, hogyha volt már jól sikerült hazugsága. Ceglét Rádió.

0: volt már túl jól sikerült hazugsága? Ezzel foglalkozik a mai Ceglét hangja, és jönnek a válaszok, már megyünk is tovább. Az első multis kalandomnál pár hónap munka után nem volt veszteni valom, és váltani is akartam, de nyílt egy PV pozi, én jelentkeztem. Az addig hallott módszertani dolgok kb. 10 mondat kombinálásával és egy bicska nyitogató stílussal valahogy sikerült elhitetni, hogy bennem mekkora potenciál van. Ehhez társult egy túlbuzgó, nagyon lelkes főnök, aki az első alkalommal úgy az egekig magasztalt egy top menedzser gyűlésen, hogy rám bíztak egy gigaprojektet, rám, aki még erőforrás tervet sem látott soha. Izzadtam, ami másnak 8 óra volt, az nekem 20, de végigcsináltam. Azt hitték, mekkora isten vagyok, csak azt nem tudták, hogy 3 hete szinte nem alszok. Először nagyon nehéz volt, persze, utána belejöttem, írja nekünk Tamás. Hát igen, ez kemény. Van állásinterjús még egy. Állásinterjú hazudtam, hogy stabilitásra vágyom, az előző hektikus munkái után felvettek, életem legrosszabb munkahelyére. Alig vártam, hogy felmondjak, 5 hónapig bírtam, kb. Dorina küldte ezt nekünk. Hát igen, az a helyzet, hogy nem biztos, hogy jól járunk, ha behazudjuk magunkat valahova. Az első példából az látszik, hogy nagyon meg kellett dolgozni érte, persze aztán belejött a kedves hallgató. Második után meg azt, hogy nem biztos, hogy jó munkahelyre kerül be. Megvolt a stabilitás valószínűleg egy unalmas munkahelyen, aztán 5 hónap után felmondott a kedves kolléga. Alapból nagyon jól hazudok. Annyira, hogy néha én is elhiszem magamnak, amit hazudtam. Azt hihetnénk, hogy ez hátrány, de igazság szerint ebből csak előnyöm volt eddig az életben, és mégis az utóbbi években szinte semmi fontos kérdésben nem hazudtam, és ebből sem volt gondom. Most akkor megéri hazudni, vagy sem? Írja nekünk Márk. Na ez jó kérdés. Pontosan erről is szól ez a műsor, hogy kiderüljön, hogy megéri-e vagy nem. Más emberek példáján tanulhatunk most. És akkor elmondom az én példámat is, mert hát azt ígértem az előző blogban, hogy szó lesz róla. Megszöktünk a napköziből, ez annyit tett, hogy nem volt fűtés az iskolában, úgyhogy mindenki elmehetett előbb. Viszont mi nem hazamentünk tanulni a napköziből helyett, hanem elmentünk biciklizni a barátaimmal, és végigbicikliztük a délután, hülyéskedtünk, aztán pedig úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk uzsonnázni, mert az nekünk jár a menzán. El is mentünk, csak hát mivel nem volt fűtés a suliban, az egész napközit letelepítették az ebédlőbe, a menzára, és belefutottunk a saját tanárunkba, aki számára így kiderült, hogy nem hazamentünk, és nem tanulni mentünk, úgyhogy bent tartottak sokkal tovább minket, mint bent kellett volna maradni. Ez is egy tanulság, hogyha az ember már hazudik, akkor legalább legyen annyi esze, hogy nem buktatja le magát. Állásinterjún elmondták, hogy mit várnak. Visszamondtam nekik ugyanazt, és felvettek. Miért hitték el, ezt azóta se hiszem el. Végül én mondtam fel rövid időn belül, azóta tudom, hogy nem szabad hazudni. Na, itt van egy végkövetkeztetés is, hogy tényleg így van-e, aztán a műsorunk végére kiderül. Ovis látásvizsgálat volt, ahol ebetűket kellett leolvasni, hogy merre néznek, jobbra-balra. A társaim közül sokan nem tudták még ezt a két irányt, ezért azt kellett mondani, hogy az ajtó felé néz, vagy az ablak felé néz. Mindenki megkönnyebbült rajtam kívül, hogy nem kell irányokat mondani, én viszont észrevettem még egy ajtót, ami nyitva volt, meg egy kis szellőző ablakot másik irányba, és egyáltalán nem értettem, hogy milyen ablakról vagy ajtóról van szó. Nem mertem elmondani, hogy nem értem, ezért random irányokat mondtam be, pedig csodásan láttam az ebetűket. Rengeteg szemvizsgálatra kellett mennem, komolyan aggódtak értem. Hát igen, de ezt elmondhatta volna a kisgyermek, hogy nem tudja, milyen ablakokra és ajtókra gondol, úgyhogy ebből kifolyólag csak azért, mert nem mer szólni, gyakorlatilag szemvizsgálatokra kellett járni, miközben jól látott. De ez is tanulságos. És hogy milyen tanulságos történeteink vannak még, az kiderül a második órából, ugyanezzel a témával folytatjuk néhány zene és a hírek után.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Vasárnaptól fokozatosan visszakapcsolhatják a paksi erőmű leállított blokkjait. 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott az iváncsaljak ugyár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről vagy a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsalji akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary iváncsalji üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzem részben. Azonnali hatállyal szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 millió forintos megtakarítást jelent.
1: Az időjárásról.
5: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Volt már túl jó sikerült hazugsága? Ez a mai témánk, és hát két e-mailünk is érkezett, ami igencsak hosszú, úgyhogy már bele is vágok. Megyünk az elsővel. Az én sztorim meredek. Egyik szülőm szertett a főnyereményre kaparós sorsjegyen, és éppen házvásárlás előtt álltam, kaptam rá egy nagyobb összeget, így megúsztam azt, hogy hitelt kelljen felvennem rá. De meglettem kérve, hogy tartsam titokban. Ezért kezdődött a hazugság lavina. A hitelre a fedezet a mamám lakása volt, vagyis lett volna, ami az én nevemen van. Long story, hogy miért. Nos, én, mivel tartani akartam a titkot a másik szülőm előtt, akik elváltak, rosszban nincsenek, de meglettem kérve rá, és ehhez tartottam magam. Ezért azt mondtam, felvettem a hitelt. Igen ám, de értékbecslés is kellett volna a mamám lakásához. Itt az volt a mákom, hogy pár éve volt téma a költözés földszinti lakásba, amiből végül nem lett semmi, és a mamám hívott egy valódi értékbecslőt, aki megcsinálta. Nos, én elkértem a számát, azt mondtam, felhívom, nem hívtam fel, hanem azt hazudtam, hogy beszéltem vele, és pár évvel ezelőtti érték jó, így nem kell újra megcsinálni. Itt kicsit gyanús voltam, de később, amikor mondtam, hogy voltam a bankban, ez elült. A hitelszerződést én hamisítottam magamnak, a nevemmel, kamu szerződésszámmal, fedezettel, mindennel, egy neten letöltött minta alapján, és elküldtem egyik szülőnek, hogy tessék, voltam a bankban, megadták. Kb. Egy hónappal utána már mondtam, hogy meg is jött a pénz, a számlámra megy a házvásárlás. Ez ennyiben is maradt volna, kb. Fél évig. Baromi büszke voltam magamra, aztán sajnos a mamám sztrókot kapott, kettőt is. Az eredmény az lett, hogy fél oldalt lebénult, és a negyedik emeleti lakásról nem tudott lejönni, mégiscsak kellene az a földszinti lakás, de hogyan? Nagy volt a szomorúság, mivel az volt a fedezet, így nagyon macera lett volna eladni. Anyám sírt, mamám teljesen kétségbe volt esve. Ekkor megírtam, hogy nincs semmiféle hitel, ezt nem értették, szóval egy hosszabb telefonbeszélgetés alkalmával elmagyaráztam, mit alakítottam. A titok végül így kitudódott, de annyival szépítettem, hogy az egyik szülőm kevesebbet nyert és annyiból adott. A mamám végül liftes házba költözött elég hamar, és már önellátó a lakáson belül. Ő nem tudja az igazságot, csak hogy nekem volt elég pénzem, hogy ne kelljen felvennem a hitelt. Na hát igen, itt a nagy kérdés, kedves hallgatók, hogy megírja belekeveredni egy ilyen sztoriba. Minden esetre nagyon szépen köszönjük az őszinteséget, név nem érkezett hozzá, de nem is várjuk el ebben a műsorban. Nézzük még egy üzenetet, nem a nagyon hosszút, azt majd a következő blokkra hagyom, hanem itt van egy másik. Egyszer éretlen tacskó koromban beszélgettünk a zenéről egy csajjal, aki nagyon bejött, és egyszer csak bekérdezte, és a Porcupine Treat szereted? Volt a fejemben némi zavar, és valamiért azt hittem, hogy ez valami kevésbé ismert Guns szám címe, így rávágtam, hogy igen. Mire ő jé, végre találtam valakit. Eddig senkihez sem volt szerencsém, aki ismeri ezt a zenekart. Szerencsére túl sötét volt ahhoz, hogy az arcomon vélhető kiülő mi van kifejezés észrevehető legyen, és a beszélgetést is sikerült úgy lehozni, hogy egy számokat se kelljen megemlítenem, csak bullshiteltem végig. Még aznap este meghallgattam két albumokat, és nem kicsit ráfügtem a zenéjükre, még Steven Wilson koncerten is megfordultam a későbbiekben. A lányjal való dologból nem lett semmi, de nem ezen múlott, és igazából találtam egy tök jó zenekart. Írja nekünk Zoli, és nagyon köszönjük ezt az üzenetet. Itt ugye egy randiról beszélünk, és egy apró hazugságról, egy kis csúsztatásról, és ugyan a lány szívét nem nyerted el, de találtál egy nagyon kedvelhető zenekart. Ezek szerint megnyertél vele egy emlékezetes sztorit, amit most megosztottál velünk, és ezt köszönjük szépen. Ha önnek is volt már túl jól sikerült hazugsága, elküldheti nekünk a 0630 592 92-5-re.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: jár a szárnya.
1: A Ceglét hangja mai kérdése, volt már túl jól sikerült hazugsága? Ha igen, küldj el nekünk 0630 592 5 925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, az ígért hosszú e-mail érkezik. Igazából két dolog jutott eszembe a napokban, amiről nem beszéltem még senkinek, viszont ordas nagy hazugságok voltak, amikből nem volt visszaút és következményei is lettek. Látásomlás és térdműtét. Első. Ötödikes koromban valamiért baromira irigyeltem a szemüveges lányokat. Nem tudom miért, de menőnek tartottam a szemüveget, meggyőztem a szüleimet, hogy nekem kell szemüveg, mert nem látok jól. Ami amúgy egyébként kamu volt, mert semmi gondom nem volt a látásommal. A szemvizsgálaton az optikában direkt rámondtam, hogy ó, nem látom ezt meg azt a betűt, sort, persze azért mértékkel a legnagyobbakat és az alatta lévőket még láttam, utána meg nem. Meg hogy az erősebb lencse a jó. Végül is kaptam egy -0,25-ös szemüveget, ami kb. Semmi, de hordtam. És amúgy szépen lassan romlott a szemem. Most 20 évvel később -1,75 és -1,25. Nem tudom, hogy mi lett volna anno, ha nem kamozom ezt be, hogy rosszul látok és hordom a tök indokolatlan szemüveget, akkor is idáig romlott volna a szemem? Vagy csak később jött volna ki, hogy amúgy tényleg kellett? Második, gimiben egy szemét volt a tesi tanár abból a szempontból, hogy a beledet is kihajtotta. Kb. Katonai, profi sportoló edzésszintű órákat nyomatott, sosem voltam a mozgás szerelmese, de normál alkatú, minden tekintetben középmezőny voltam akkoriban, és totál utáltam azokat az órákat. 9. az egyiken egy rossz lépés után rendesen rájátszottam, hogy nem tudok ráállni, gondoltam kapok felmentést 1-2 hétre, mit tudom én, valami ficam miatt. Anyukámékat hívták, ők meg bevittek a sürgőségére, ott meg nem láttak semmit. Jó lenne megvizsgálni, volt is vizsgálat, rá max 1 hétre kiírták, hát itt most nem tudom olvasni, hogy milyen műtétre. Én meg annyira befostam, hogy A. most senki ne jöjjön rá, hogy hazudtam, B. ha tényleg van valami, C. lehet, hogy tényleg fájt, úgyhogy konkrétan megműtöttek rendesen altatásban, utána gyógytorna meg minden kellemetlenség, ami ezzel jár. Állítólag volt valamennyi oda nem való folyadék a porcok között, azt leszívták, annyit megért, hogy ezután csomó felmentést kaptam, meg normálisan viselkedett velem a tanára 4 év alatt, és egyébként nem lett belőle semmi további problémám, nem is nagy vágásos műtét volt, de akkor is műtét. Ezt Ildi küldte nekünk, és hát nagyon szépen köszönjük az őszinteséget. Mind a

0: a sztori érdekes? Hát igen, nem tudjuk, hogy te rontottad el a saját szemed, és nem tudjuk, hogy szükség volt-e műtétre, de az élet most már így hozta, és ezzel nem lehet mit tenni. Nekem pont fordítottja volt, én nagyon sokáig azt hittem, hogy jól látok. Nekem kellett volna már szemüveg, és ez nem egy hazugság volt, bár édesanyám még meggyanúsítottak vele, hogy hazudtam, de én tényleg nem tudtam azt, hogy lehet annál is jobban látni, mint ahogy én látok, és egyszer már ilyen 6.-7. koromba vittek el szemészhez, és nézték meg, hogy hát bizony nekem kell szemüveg, azóta is hordok, meg néha kontaktlencsét, de az igaz, hogy nem tudtam, hogy olyan szinten is lehet látni, kiderült, hogy igen. Nem saját sztori, hanem egy régi rokoné, aki a II. Világháború alatt Svájcba menekültve behazudta, hogy végzett fogorvos. Annyit tudott a dologról, hogy inas volt egy fogorvosnál, de egy percet sem volt suliban. Kint előadta, hogy a papírjait a nyilasok elvették, még mielőtt megszökött. Volt valami vizsga, arra tanult, kapott pótdiplomát, nagyon gazdag fogorvosként halt meg. Ezt egyébként Danitól kaptuk ezt az üzenetet, és hát ez is egy érdekes sztori, akár egy egész életpályát végig lehet hazudni, és hogyha valakinek mondjuk a téma meghozta a kedvét, akkor a Kapj el, ha tudsz című filmet nagyon ajánlom, Leonardo DiCaprio és Tom Hanks főszereplésével. Abban vannak hazugságok, és amúgy is nagyon nagy téma a hazugság a sorozatok, filmek világában is, de most a zenék világába kalandozunk el. Ez nem hazugság, tényleg így lesz.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Ceglét hangját hallgatják, volt már túl jól sikerült hazugsága? Persze nem ér hazudni, ugyanakkor úgyse fogom tudni, hogy esetleg hazudnak valamilyen történetet nekem, az is megfelelő, csak küldjék el a 0635-92-95-re. Itt is a következő üzenet, annyira nem durva hazugság, de nekem emlékezetes. Gyógyszertári asszisztens képzés gyakorlati részét töltöttem egy klinika hematológiai részén, az orvosok egy latin szót mondtak, hogy az lesz most, tudom mi az, és megyek megnézni. Hát mondom persze, de igazából egyáltalán nem tudtam miről beszélnek, csak nem akartam hülyének tűnni. Pár perc múlva egy agyvíz levételén találtam magam, egy darabig tartottam magam, aztán kifordultam a kórteremből. Hát igen, okosan kell. De igen, a kórházban ilyen dolgokkal is találkozhat az ember, egyébként ez Anna üzenete volt. Általános iskolában bekamusztam otthon, hogy nem látom jól a táblát. A tanítónak is panaszkodtam kicsit, majd elvittek szemészhez, ahol amikor hunyorogni próbáltam, rám szóltak, úgyhogy végig helyesen olvastam el a táblát helytelenül. -0.75-tel kezdtem és cilinderrel, most -5.25, lassan 6 éve. Azt hittem, hogy mindenki homályosabban lát kicsit. A másik ilyen sztori, hogy még óvodában azt mondtam egy csoporttársamnak, hogy idősebb vagyok nála. Röpke 18 év múlva találkoztunk újra, valahogy feljött a téma, és hiába a Facebook meg a közös barátok, kiderült, hogy még mindig azt hitte, hogy én vagyok az idősebb. Egyébként nálunk volt olyan, hogy idősebb voltam valakinél az óvodában, mert én ilyen szalajtós, nálunk így mondták az évvesztest, szalajtós voltam, és tulajdonképpen én kétszer végeztem el a nagy csoportot, úgy emlékszem, vagy a középsőt, nem tudom, megbuktam játékból, szoktam mondani, ez egyik humorista, de ez nem volt igaz. De a műsor amúgy is hazugságról szól. Fiatal kis gyakornok koromban megtetszett egy idősebb, szintén ott dolgozó férfi. Kicsit idősebbnek hazudtam magam, hogy komolyabban vegyen, kapcsolatot egyikünk sem akart, viszont azért egy futó kalandnál jóval több lett végül, így már a cikinek éreztem volna, ha hirtelen előállok azzal, hogy amúgy 21 vagyok, nem pedig 25. Fél évet dolgoztam ott, majd visszamentem az egyetemre, és ezzel véget is ért az egész. Igen, jó nagy hülye voltam, és egy életre megtanultam, hogy semmi értelme ilyeneket hazudni, írta nekünk Vivian. Köszönjük szépen, és vannak még üzeneteink, kedves hallgatók, hogyha ön is mindenképp elküldene, akkor gyorsan tegye meg, mert lehet, hogy ez az adás csak egy műsort fog megélni, ami azt jelenti, hogy nem lesz további folytatás, de ha esetleg bennmaradtak üzenetek, vagy bennmaradnak, akkor valamilyen formában úgy is hozzétesszük majd egy másik alkalommal, arra viszont lehet, hogy nem lesz elég ez a téma, hogy egy teljes másik műsort csináljunk belőle, majd meglátjuk. A lényeg az, hogy egyszer még biztosan jövünk, további jó rádiózást kívánok!
1: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Vasárnaptól fokozatosan visszakapcsolhatják a paksi erőmű leállított blokkjait. 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott az iváncsaiak ugyár. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzem részben. Azonnali hatállyal szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland Médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 000 000 forintos megtakarítást jelent.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.